0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby?
0: Get free of your mind, stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: A Szabolcs online megkeresésére azt közölték, megyünkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótérihez között 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecseri Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecseri Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. 18 szakirányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubileumi program sorozat. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: A Szabolcs online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében névtárcsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. 18 szakirányú továbbképzést hirdett a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek, és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Több mint fél évszázados hagyomány folytatódik Nyíregyházán az Ungvársétányon. Idén is kétnapos programsorozattal várják a családokat az 52. Józsavárosi napokra, amelynek az első napja augusztus 14-én a mozgásról szól majd. A sport és egészségnapról Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke tájékoztatta rádiónkat.
3: Fantasztikus sportolási lehetőséget próbálhatnak ki a jelenlévők, és az egészséges életmódról is többet megtudhatnak. Az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezésében nem csak az egészségről és a sportról tájékozódhatunk, hanem lesz ugrálóvár, kézműves foglalkozás, egyéb sporteszközök kipróbálása, és az egyik kiemelkedő program elem az extrém kerékpár bemutató lesz. Mindenkit nagy szeretettel várunk oda az Ungvársétányra augusztus 14-én.
1: Augusztus 15-én szombaton a hagyományőrzési és a felhőtlen szórakozási a főszerep a Józsavárosi napok második napján. A legkisebbeket ugrálóvár és a régmutat időző fakörhinta várja. Délutántól egészen késő estig pedig a színpadon kulturális műsorok gondoskodnak a szórakozásról. Mondta el rádiunknak Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a Családokért Egyesület elnöke.
3: Ez már egy hatalmas múltra visszatekintő, hagyományőrző rendezvény, amely Nyíregyháza értéktárát is gazdagítja. 14:45-kor indul a program, hagyományosan a Szabolcsi Koncert Fúvós zenekar és Mazsorett csoport fölveri úgymond a Józsavárost, amelyet most a Rolling Kids-es kis guruló autók is fognak követni, ez bármelyik gyermek igénybe veheti és kísérheti a felvonulást. És maradtunk a hagyományoknál a számtalan színpadi program mellett, 21:30-tól egészen félig a Vox fogja szórakoztatni utcabállal a kedves érdeklődőket, és többedik alkalommal látogat már el ide hozzánk Budapestről a Tűztánc Show, és ezzel is szeretnénk elkápráztatni azokat, akik megtisztelnek bennünket, és itt vannak a rendezvény ideje alatt, hogy jól érezzék magukat.
1: Jelentősen átalakult kerettel és új szakmai stábbal készül a bajnoki idényre a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, írja nyíregyháza.hu. A vezetőedzői posztot a nyíregyházi Takács Máté vette át. Munkáját Paskó György és Demeter Ádám segíti. A nyári szünetben 6 játékos távozott a csapattól. A helyükre pedig 5 új kosárlabdázó érkezett. A kék cápák 8-7-es felkészüléssel készülnek az idényre. Első hazai felkészülési mérkőzésüket szeptember 5-én játsszák a TF Budapest ellen. Szeptember 11-én és 12-én pedig a Sitkuernő emléktornát rendezik meg a Continental Arénában, ahol a házigazda mellett Jászberény, Tiszaújváros és Dunaharaszti is pályára lép. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az egyik jármű. A jövő hét folyamán, augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csak nem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Berek megyei projekt is szerepel. A munkálatok jelentős része Európai Uniós TOP Plus forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek, az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezésre a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológia, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztése járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében odaítélik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja a nyíregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a szervezők szerint a kezdők és a rutinosabb sportolók is megtalálhatják a nekik megfelelő kihívást. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok egyaránt nevezhetnek. A verseny kategóriái, távjai és a nevezéssel kapcsolatos részletes információk már elérhetők a város honlapján. Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetve a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petru Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

akkor most elindul az ismerkedés a csütörtökkel augusztus 13-án. Hát jó reggelt mindenkinek! Jó újra együtt lenni, és akkor indítjuk is el ezt a napot. Még jó, hogy nem péntek 13 van, hanem csütörtök 13, szóval itt baj azért nem lehet. Ipolyókat köszöntünk meg, a Vitáliákat. Amúgy az Ipoly férfi név a Hippolit régi magyar alakváltozata, és ma született például Emilio, vagy pedig Trokán Nóra színésznő, és vannak itt azért események, például 1961. augusztus 13, bizony a mai napon megkezdődött a berlini fal felépítése. Az éjszaka folyamán a kelet-német hatóságok lezárták a kelet- és nyugat-berlini átjárásokat, majd pedig később kiépítették azt a falrendszert, amelyek évtizedekre Európa megosztottságának szimbólumává vált. 1997, ez már egy kicsit vidámabb szerintem, a mai napon elindult a South Park amerikai animációs vígjáték sorozat. Mi pedig mindjárt időjárás jelentéssel folytatjuk a Best reggelt, legyen szép napja, én Simon Norbert vagyok.

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.

Mi újság lesz az időjárással? Hát az, hogy ma is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött ma már azért vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen, viszont sajnos csapadék sehol sem várható. Sok felé lesz majd élénk a szél, délután pedig 28 fokot mutatnak a hőmérők itt Nyíregyházán. Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők még mindig nem érkeznek hazánk felé, erős lesz majd az északkeleti szél, friss lesz a hajnal, és pénteken napközben 30 fok köré melegszik majd a levegő hőmérséklet. Szombaton pedig folytatódik a derült napos idő, felhő pedig alig lesz az égen, így csapadék továbbra sem jön. A délire, délkeletire forduló szeret pedig sokfelé kísérhetik majd élénk lökések. Az ország nagy részén pedig visszatér a mini kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban szombaton már ismét 33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szép napot, ez a Best FM!

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Érkeznek a józsavárosi napok. Új kerettel készül a szezonra a Hübner Nyíregyháza. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Augusztus 15-én szombaton a hagyományőrzési és a felhőtlen szórakozási a főszerep a józsavárosi napok második napján. A legkisebbeket Ugrálóvár és a régmúltat időző Fakörhinta várja. Délutántól egészen késő estig pedig a színpadon kulturális műsorok gondoskodnak a szórakozásról. Mondta a rádiunknak Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke.
2: Ez már egy hatalmas múltra visszatekintő, hagyományőrző rendezvény, amely Nyíregyháza értéktárát is gazdagítja. 14.45-kor indul a program, hagyományosan a Szabolcsi Koncert Fúvú zenekar és Mazsorett csoport fölveri úgymond a józsavárost, amelyet most a Rolling Kids-es kis gululó autók is fognak követni, ez bármelyik gyermek igénybe veheti és kísérheti a felvonulást. És maradtunk a hagyományoknál a számtalan színpadi program mellett, 21.30-tól egészen éjfél Liga Vox fogja szórakoztatni utcabállal a kedves érdeklődőket, és többedik alkalommal látogat már el ide hozzánk Budapestről a Tűztánc Show, és ezzel is szeretnénk elkápráztatni azokat, akik megtisztelnek bennünket, és itt vannak a rendezvény ideje alatt, hogy jól érezzék magukat.
1: Jelentősen átalakult kerettel és új szakmai stábbal készül a bajnoki idényre a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, írja a nyíregyháza.hu. A vezetőedzői posztot a nyíregyházi Takács Máté vette át. Munkáját Vaskó György és Demeter Ádám segíti. A nyári szünetben 6 játékos távozott a csapattól. A helyükre pedig 5 új kosárlabdázó érkezett. A kék cápák 8-7-es felkészüléssel készülnek az idényre. Első hazai felkészülési mérkőzésüket szeptember 5-én játsszák a TF Budapest ellen. Szeptember 11-én és 12-én pedig a Sitkú Ernő emléktornát rendezik meg a Continental Arénában, ahol a házigazda mellett Jászberény, Tiszaújváros és Dunaharaszti is pályára lép. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az egyik jármű. A jövő hét folyamán, augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg-

Friss közlekedési hírek a csütörtök reggelhez a Best FM-től. Na nézzük, mi újság is van. Járda helyreállításon dolgoznak a Rákóczi úton, a Vasvári Pál és az Új utca között. Tartanak továbbra is a szennyvíz vezeték bővítési munkák a Gém utcán. Ezért van itt útszűkület és sebességkorlátozás érvényben. A Kalevala sétányon pedig útburkolat helyreállításán dolgoznak, valamint a közműfedlapok szintbehelyezését is elvégzik, és forgalomkorlátozásra kell számítani Nyíregyházán a 4-es főút Incédi sor szakaszán. A szennyvíz vezetékek korszerűsítéséhez kapcsolódó munkálatok várhatóan még több napig el fognak tartani, és több forgalmi sávot is érintenek. A közlekedés segítésében a rendőrség is közreműködik. Valamint felújítás zajlik a Szivárvány utcában, a parkolók egy részét már lezárták, ezért arra kérik, hogyha ott lakik, hogy ne álljanak meg az érintett területen. Mindenkinek jó utat kívánok, tartsa be a sebességhatárokat és kössön egy biztonsági övet.

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.

Jó reggelt, indul a nap, augusztus 13-a csütörtök a Best reggellel, én Simon Norbert vagyok. Képzelj el, ma van a balkezesek világnapja, ez egy remek alkalom arra, hogy gondoljunk azokra, akiknek a bal keze a domináns, és akik a mindennapi tárgyak jelentős részét tulajdonképpen jobbkezes világban használják, legyen ez olló, konzervnyitó, iskolapad, íróasztal, egér, számítógépes egér, spirálfüzet, tényleg bármi. A jobbkezeseknek ez tök természetes dolog, egy balkezesnek viszont néha komoly kihívást is jelenthet. És vajon tényleg igaz, hogy a balkezesek kreatívabbak? Nos, hát erre nincsen egyértelmű igen válasz vagy nem, de az biztos, hogy a balkezesség egy különleges emberi sajátosság, amelyet a történelem során rengeteg híres embernél megfigyeltek. Úgyhogy ma külön szeretettel köszöntjük a balkezes hallgatókat. Ami pedig a névnaposokat illeti, Ipolyok és Vitáliák, az időjárásra pedig annyit tudok mondani, hogy sokat fog ma sütni a nap, nem fog jönni csapadék, és délután egy jól élhető 28 fokot mérhetünk majd Nyíregyházán.

0: A legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, forgalmi torlódás, fennakadás sehol nem tapasztalható. Járda helyreállításán dolgoznak a Rákóczi úton a Vasvári Pál új utca között, amit a közművezeték építése után végeznek, ezért a munkálatok idején korlátozott a gyalogos forgalom. Tartanak a szennyvízvezeték bővítési munkák a Gém utcán, úgy szűkület sebességkorlátozás van érvényben. A Kalevala sétányon útburkolat helyreállításán dolgoznak, valamint a közmű fedlapok szintbehelyezését végzik, óvatosak legyenek. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubileumi programsorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós TOP plusz forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek. Az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében adat élik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja a nyiregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a szervezők szerint a kezdők és a rutinosabb sportolók is megtalálhatják a nekik megfelelő kihívást. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok egyaránt nevezhetnek. A verseny kategóriái, távjai és a nevezéssel kapcsolatos részletes információk már elérhetők a város honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

Jó reggelt, szép napot, 13-a van csütörtök, és a mai horoszkóphoz jelszavak jönnek minden egyes csillagjegynél. Például a kosoknál az, hogy lazíts, nem kell minden helyzetet most azonnal megoldani, ma akkor jársz a legjobban, hogyha néha hátra lépsz. Bikák, te pedig élvezd! Ma ne csak azt nézz, ami még hátra van, állj meg egy pillanatra annál is, ami már most jó körülötted, és az ikrek, te pedig nyugodtan kérdezz. Egy érdekes kérdés ma sokkal izgalmasabb beszélgetést indíthat, mint egy kész vélemény, rákok, te pedig védd. Méghozzá az energiádat érdemes óvnod, nem kell ugyanis mindenkit megmentened, és nem minden hangulat hozzá tartozik. Oroszlán, a te jelszavad az, hogy ragyogj, ne húzd kisebbre magad csak azért, hogy mások kényelmesebben érezzék magukat. Ma nyugodtan vállald fel azt, ami igazán te vagy. Szüzek, te pedig engedd. Nem kell minden részletet kontrollálni. Egy kis rendezetlenség ma nem hiba, hanem annak a jele, hogy végre jut helye a spontán dolgoknak. Mérlegek, neked pedig választani kellene. A két lehetőség között vacilálsz, ne csak azt mérlegeld, hogy mi a praktikusabb, azt is kérdezd meg magadtól, hogy melyiktől lennél boldogabb. Skorpiók, mosolyogni! Nem kell minden mögött rejtett jelentést keresni. Ma valami egyszerűen csak az, aminek látszik, és ettől is lesz jobb a hangulatod. Nyilasok, indulj! Ha van valami, amihez már régóta kedvet érzel, akkor most már ne várj a tökéletes pillanatra, ma egy kis lendület többet érhet, mint egy hosszú tervezés. Bakok, a jelszavad az, hogy pihenj. A teljesítményed nem attól függ, hogy egész nap megállás nélkül dolgozol. Ma a semmit tevés is nagyon jó befektetés. Vízöntők! Lepj meg valakit, vagy akár saját magadat, egy szokatlan döntés, egy új íz, egy másik útvonal, pont elég ahhoz, hogy ne legyen unalmas a napok. Halak, ti pedig érezzetek, ugyanis ma ne próbáld rögtön megmagyarázni, amit érzel. Lehet, hogy az intuíciót előbb tudja a válasz, mint az eszed, szóval a megérzésekre is egész nyugodtan lehet hallgatni. Na meg hallgatni a Best Reggelt ma is, én Simon Norbert vagyok. Szép napot! Most

7 perc. A pontos idő 8. hó 13-a van, ez pedig a Best FM és a Best reggel. Amennyiben reggel például tejet szokott tenni a kávéba, vagy esetleg kakaót iszik, és az Aldiban vásárol tejet, akkor óvatosan, ugyanis az Aldi termék visszahívás rendelt el a Milszáni ESL 3,5%-os tej esetében, miután az érintett tételnél savanyú íz, azaz érzékszervi probléma merült fel, és a boltlánc pedig felfüggesztette a termék értékesítését, és most arra kérik önöket, hogy ne fogyasszák el ezt a tejet, hanem inkább vigyék vissza bármelyik magyarországi Aldi üzletben, ahol blokk nélkül is visszakapják a vételárat. A termék amúgy minden magyarországi Aldi üzletben elérhető volt, hát lehet, hogy felfőtt a boci, én nem tudom, de a lényeg az az, hogy a Milszáni ESL 3,5%-os tej esetében tessenek óvatosan kortyolgatni itt a reggeli órákban is, ami pedig a mai nap időjárását illeti, napos, de kissé szeles csütörtök lesz Nyíregyházán, 29 fokot mérhetünk majd. A délutáni órában messze leszünk a napi rekordtól, mert hogy az 40,7 fok. Hétvégén viszont kifejezetten strandidő várható, szombaton és vasárnap is 34 fokkal.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: A Best FM ma is társad a munkában.
2: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
1: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon, mert

Rövidesen már 7:30, jó reggelt, szép napot, csütörtök van, holnap pedig rendkívüli örökbefogadó nap lesz majd Nyíregyházán. Figyelem, veszélyesen cuki kutyák keresik az új gazdikat. Hát a mellékhatásokkal azért számolni kell. Zoknilopás, kanapéfoglalás, napi több mosoly, rengeteg séta és jelentősen megnövekedett szőrmennyiség, amit viszont cserébe adnak, az feltétel nélküli szeretet és vidám üdvözlés minden egyes hazaérkezéskor. Ha erre vágyik, remek alkalom lesz a holnapi nap, reggel 8 és este 6 óra között. Rendkívüli örökbefogadási nap lesz az állategészségügyi telepen, Szárási út 128.

0: fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyünkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótérihez között 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecseri Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött, majd az Ecseri Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. 18 szakirányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb...

Beyoncé volt az, aki beköszönt a Best reggelbe, ez volt a Hello, hát Hello Beyoncé, meg Hello mindenkinek itt Nyíregyházán. Jövő héten augusztus 20-a, és most már megjöttek az információk a fővárosi ünnepléssel kapcsolatosan. A Nemzet ünnepen néven rendezik majd meg idén az augusztus 20-ai ünnepsői sorozatot. A tűzi játék rövidebb lesz, az olcsó sör viszont marad, a Kossuth téren pedig ismét diszkót rendeznek. A háromnapos rendezvénysorozat vizuális koncepciója szerint megtartották a jól bevált tradicionális programokat, megőrizték a régi és sikeres elemeket, amihez kortárs elemeket is társítottak. A Margit szigeten családi gyermekeknek szóló programok lesznek, este pedig fénykiállítással és koncertekkel készülnek, fellép többek között a Quimby, a Random Trip, vagy pedig Boban Markovics. A Műegyetem rapparton pedig már augusztus 19-től elektronikus zenés bulikat tartanak. A tradíció és a kortárs ünneplés összeér a Kossuth téren, ahol reggel a hagyományos zászlófelvonást és tisztavatást is megtartják, és lesz légi parádi is. Este viszont ugyanitt már bulitól lesz hangos minden, erre az időszakra a Kossuth tér idéglenesen a diszkótér nevet kapja. A központi esemény pedig egy ünnepi audiovizuális show lesz, ami egy 30 perces történetet mesél el, ami a Kárpát-medence megszületésével indul. Ezt a parlament épületére fogják majd kivetíteni, a 30 perces show végén pedig egy 10 perces tűzi játék lesz. A szervezők pedig hozzátették azt is, hogy idén is korlátozni fogják az italok árait, de állami támogatás igénybevételi nélkül. A fél literes ásványvíz ára 500 forint lesz, a fél literes sör pedig 1000 forint alatt. Mi pedig dobbantunk a halott pénzzel, itt a Best reggelben.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat! A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, forgalmi torlódás, fennakadás sehol nem tapasztalható. Járta helyreállításán dolgoznak a Rákóczi úton a Vasvári Pál új utca között, amit a közművezeték építése után végeznek, ezért a munkálatok idején korlátozott a gyalogos forgalom. Tartanak a szennyvízvezeték bővítési munkák a Gém utcán, útszűkület sebességkorlátozás van érvényben. A Kalevala sétányon útburkolat helyreállításán dolgoznak, valamint a közműfedlapok szintbehelyezését végzik, óvatosak legyenek. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: világ ellen.
1: 29 fok várható ma délután Nyíregyházán, szerintem ez nagyon korrekt. Bőven elég lesz a rövid nadrág, bár voltak azért olyan idők, amikor ez nem volt ennyire egyértelmű és egyszerű, ugyanis akár bíróság elé is állíthattak valakit, hogyha rövid nadrágban sétált az utcán. Az Egyesült Államokat 1936 nyarán olyan rendkívüli hőhullám sújtott, ami máig az ország történetének egyik leghalálosabb időjárási katasztrófájaként ismert. A forróság nem csak hogy emberéletek ezreit követelte akkor, hanem a mindennapi élet és a társadalmi szokások is gyökeresen megváltoztak. Na innentől kezdve volt az, hogy fel lehetett venni rövid nadrágot, ugyanis több államban egymás követően heteken át 38 fok feletti nappali csúcshőmérsékletet mértek, egyes településeken pedig meghaladta az 50 fokot is, és a vastag öltözékek, a nyakkendők, a zakók és a több rétegű ruházat tovább növelte a hőterhelés, sőt, akár még hőgutát is kaphattak az emberek, meg rosszul lettek. Pedig 1936-ban több amerikai városban még rendeletek tiltották a rövidnadrág viselését közterületen, olyannyira, hogyha valakit a rendőrök megláttak rövidnadrágban, akkor bíróság elé vitték. Hát nyilván az 50 fok ezt felülírta, és el is törölték ezt a törvényt. Nálunk pedig ilyen nem is volt soha, úgyhogy elég a rövidnadrág, simán, egy könnyű öltözet, és szerintem egészen élvezhető lesz ez a 29 fok, ami ma várható Nyíregyházán. További hírek pedig pontban 8-kor, itt a Beste.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak.
3: Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266.
3: www.kineszil.hu.
2: Kineszil.hu.
4: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Érkeznek a józsavárosi napok. Új kerettel készül a szezonra a Hübner Nyíregyháza. Míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Augusztus 15-én szombaton a hagyományőrzési és a felhőtlen szórakozási a főszerep a józsavárosi napok második napján. A legkisebbeket ugrálóvár és a régmúltat időző fakörhinta várja. Délutántól egészen késő estig pedig a színpadon kulturális műsorok gondoskodnak a szórakozásról. Mondta el rádiunknak Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke.
6: Ez már egy hatalmas múltra visszatekintő, hagyományőrző rendezvény, amely Nyíregyháza értéktárát is gazdagítja. 14.45-kor indul a program, hagyományosan a Szabolcsi Koncert Fúvú zenekar és Mazsoret csoport fölveri úgymond a Józsavárost, amelyet most a Rolling Kids-es kis gululó autók is fognak követni, ez bármelyik gyermek igénybe veheti és kísérheti a felvonulást, és maradtunk a hagyományoknál a számtalan színpadi program mellett. 21.30-tól egészen éjfélig a Vox fogja szórakoztatni utcabállal a kedves érdeklődőket, és többedik alkalommal látogat már el ide hozzánk Budapestről a Tűztánc Show, és ezzel is szeretnénk elkápráztatni azokat, akik megtisztelnek bennünket, és itt vannak a rendezvény ideje alatt, hogy jól érezzék magukat.
5: Jelentősen átalakult kerettel és új szakmai stábbal készül a bajnoki idényre a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, írja nyíregyháza.hu. A vezetőedzői posztot a nyíregyházi Takács Máté vette át. Munkáját Vaskó György és Demeter Ádám segíti. A nyári szünetben 6 játékos távozott a csapattól. A helyükre pedig 5 új kosárlabdázó érkezett. A kék cápák 8 hetes felkészüléssel készülnek az idényre. Első hazai felkészülési mérkőzésüket szeptember 5-én játsszák a TF Budapest ellen. Szeptember 11-én és 12-én pedig a Sitkuernő emléktornát rendezik meg a Continental Arénában, ahol a házigazda mellett Jászberény, Tiszaújváros és Dunaharaszti is pályára lép. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az egyik jármű. A jövő hét folyamán, augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

most már. 5 perccel 8 óra után további szép napot. Nézem itt, hogy a héten várható eső. Hát és nagyon nem. Legjobb esélye jövő héten, de az is nagyon bizonytalan, és ráadásul a mennyisége is igencsak gyérnek tűnik. A szárazság tovább tart. Többek között ezért is úgy tűnik, hogy több város is le fogja mondani az augusztus 20-ai tűzi játékokat. Tatabányán és a környéken ugyanis a szélsőséges időjárás miatt hatalmas a szárazság, és folyamatos a tűzveszély, és nem Tatabánya az egyetlen, ahol nem lesz augusztus 20-án tűzi játék. Korábban Veresegyház jelentette be, hogy a város idén máshogy ünnepel, a csónakázótóhoz tervezett programot az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása, valamint a megnövekedett tűzveszély miatt mondta le a város önkormányzata, a döntés hátterében pedig elsősorban a város és a lakosság biztonságának védelme áll. A tűzijátékra felhasznált összeget pedig másra fordítják. A közösség úgy döntött, hogy idén tűzijáték helyett az egészségügyi intézmények eszköz beszerzésére fordítja ezt az összeget. Hát ahol már biztosan nem lesz az Tatabánya és Veresegyház. A budapestiről ugye már annyit tudunk, hogy ott lesz, viszont rövidebb lesz a szokásosnál, nagyjából 10 perces tűzijátékra számíthatunk. Széllel szemben megyünk itt Bály Alexékkel, mondjuk a szél az hozhatna egy kis csapadékot, de mondom, sajnos nagyon úgy néz ki, hogy ezen a héten sem fog esni az eső, szinte országosan.

Továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, erről ne feledkezzünk meg, és az a helyzet, hogy bőven halljuk a tűzoltók szirénáját. Naponta átlagosan 15 helyszínen oltják a szabadtéri tüzeket Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén a hivatásos, az önkormányzat és az önkéntes tűzoltók egyaránt. Az elmúlt hetek kimagasló szabadtéri tüzeinél pedig nem csak a szabolcsi, hanem szomszédos Hajdú és Borsod megye tűzoltói is részt vettek az oltásban. Na nézzük a számokat, június 1-től augusztus 10-ig 332 szabadtéri tűzeset volt megyénkben, Szabolcs megyében, ebből kifejezetten erdő és vegetációs terület 142 tűzesetet érintett. A száraz idő miatt pedig gyakori, hogy az erdő réteges aljnövényzetének, valamint a tűzeges területeknek a parázslása, ízzása több napig is elhúzódhat, könnyen visszagyulladnak ezek a rétegek.

0: Emiatt pedig elhúzódik az oltása is. Ez történt például Balkányban és Tiszalökön is. Továbbra is országosan tűzgyújtási tilalom van érvényben, ezt azért nyilván tartsuk be ilyen aszályos száraz időjárás mellett. És fontos, hogy tűz vagy pedig annak közvetlen veszélyét észlelve haladéktalanul jelezni kell a 112-es telefonszámon. Mi pedig haladéktalanul meghallgatjuk pár perc múlva, 8:30-kor már a Csak 10 perc rovatot. Érkezik a Bestbe dr. Móri Gyula és Szakács Tibi.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Tök jó volt, Dokival beszélgetünk, most kiadom egy picit ezt a belső beszélgetésünket itt adás előtt, és akkor beszélgetünk arról, hogy hogyan lehetne ezt a műsort jól elnevezni, a mostani epizódot a Csak 10 perc rovatban. Tényleg köszöntöm a rádióhallgatókat. Szervusz, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Doktor Mórik Gyulával beszélgetek, és azt találtuk, hogy az ellenség mérete. Hát ugye, arra voltam kíváncsi, ugye, hogy az éghajlatváltozás kapcsán, amikor elkezdenek olvadni azok a területek, amik most egyelőre még jég alatt vannak, akkor onnan előkerülhetnek vírusok, gombák, baktériumok, amik veszélyt jelenthetnek majd az emberiség jövőjére.
3: És ugye
2: veszélyt jelentenek. Oké. Okay. És hogy arra vagyok kíváncsi, hogy milyen mennyiségű ellenséggel állunk szembe? Vagy pedig lehetőséggel? Mert ugye nem konkrét ellenség, csak egy lehetőség.
3: Ez konkrét ellenség. Tehát senkinek ne legyenek kétségei, mert mondom, már voltak események, ebből szintén beszélni fogunk. Tehát konkrétan mérjük föl, hogy az ellenséges sereg mekkora. Ugye, hát mert ez úgy megyünk egy ilyen csatába bele, hogy vannak fegyvereink, meg tudjuk, hogy mit kell ellenük csinálni, meg onnantól kezdve tudjuk, hogy hányan vannak, és akkor fölkészülünk. Oké. Tehát tulajdonképpen mit kell megvizsgálni, és nagyon örülök, hogy volt egy napom, mert így még szemléletesebbé tudom ezt tenni. És Tivi, nagyon szépen kérlek, mindig reflektálj, és nyugodtan mondd el azt, amit érzel.
2: Ezért kapok állandóan, ne dumálj bele, hagyjad
3: már beszélni. De most ne dumálj már bele, mert hogy szeretném, mert hogy...
2: Te mondtad.
3: Igen, így van, én mondtam, és ami a lényeg, tegnap rádöbbentettél arra, hogy én túlzott nyugalommal beszélek erről. Uh-huh. És igazad van. Azért, mert én ezt ismerem, tanulmányozom, kellőképpen a helyén kezelem, és mondtam neked, hogy én figyelem azokat, mik a kihívások nekem, családnak, unokáknak, stb., és ezért nagyon komolyakat teszek. Na, szóval akkor az ellenség körülbelüli méretéről beszéljünk. Fel kell mérnünk a fagyott talaj kiterjedését, az olvadás ütemét, és hogy akkor abba körülbelül...
2: Szerintem ezt pontosan meg lehet mondani majd.
3: Ezt hajszál pontosan meg fogjuk mondani. Igen. Így van. Na most nagyon nagy különbség van az északi félteke és a déli félteke, a két sark jege között. Ugye az északiról beszélünk most általában, mikor beszélünk, mert a jég... Tehát ha a déli is elolvadna, az tragédia lenne, de az nem lesz ott mostanában. Tehát igazából az alap probléma most az északi féltekén van, és ezek a számítások kizárólag az északi féltekére vonatkoznak, mert azt van értelme számolni most nekünk, a többit majd később kell számolni más generációknak. Oké. Okay. Na, akkor nézzük meg, hogy milyen területről beszélünk. Az északi féltekén egy olyan 23 millió négyzetkilométert borít ilyen fagyott talaj.
2: Köszi.
3: Okay? No, tehát ez azt jelenti, hogy van 23 négyzetkilométer.
2: Millió.
3: Csak hogy 23 millió, bocsánat, igen. 23 millió négyzetkilométerünk, mivel Magyarország területét úgy nagyjából mindenki be tudja lőni magának, hogy mekkora járt már egyik másik végében. Ha Magyarországot nézzük, akkor ami ugye 93 ezer négyzetkilométer, akkor egy olyan csak most ezek kerekített számok, 250 magyarországnyi területről beszélünk. Még egyszer mondom, 250 magyarországnyi terület.
2: És te mondtad, hogy nyugodjak meg.
3: Igen, de csak akkor mondom tovább. Várhatóan a felső
2: milyen
3: három...
2: Milyen mélyen van? 3 méter?
3: Igen, a felső 3-4 méter fog megolvadni, a többi nem.
2: Akkor 23 millió négyzetkilométer szorozva jelen... 4 méteres vastagság, csak eddig.
3: Igen, igen, igen. Ennek a jelentős része felolvad a következő évtizedekben. Mondok meg egy spóra számot. Tehát a Szibériából származó talajmintákban egyetlen gramm talajmintában van, ami attól függően, hogy honnan jött, vagy 1 millió, vagy 100 millió élő baktérium, sejt, vagy spóra.
2: Egy gramban.
3: Egy gramban.
2: Jó.
3: No.
2: Ezt le sem tudod írni.
3: Jó. De le tudom írni.
2: Már mi nem ezt, hanem azt, hogyha ezt elkezdett kivetíteni, de mondjuk...
3: De kivetítettem. Pontosan erre volt időm.
2: Ne. Erről hát ez kimondhatatlan beszélni. Szám.
3: Nem. Én csináltam egy, ugye azt mondtam, hogy jó, akkor legyen ez az ugye 23 millió négyzetkilométeren olvadjon ki a felső 3 méter. Találtam egy ilyen szakkönyvet, ami azt leírta, hogy egy köbméter kiolvat anyag, tehát egy méterszer egy méterszer egy méteres kocka. Egy köbméter ilyen talaj, nagyjából másfél és két tonna között van, plusz-minusz lehetnek, de számításnak ez jó. 3-4 méter mélyen olvad el, tehát ez nagyjából egy négyzetméter, vagy pontosabban ugye egy ilyen négyzetméteren kiolvadó mennyiség az nagyjából 5 tonna.
2: Az 5 tonna.
3: Az 5 tonna. Oké. Okay. 5 tonna. Ki. Egy gramban van 1 millió és 100 millió közötti. Igen. Hát közepeljük meg, legyen benne 10 millió.
2: Jó.
3: Oké. Okay. Na, akkor innentől kezdve van 5 tonnánk. Na most van 5-ször 10 a 13-on, ha jól számolom. A kórokozó szám az ugye 10 a 7-en, azt számoltuk. Tehát körülbelül 50 billió van egy 3 méter mély négyzetméteres területen.
2: Aha, 3 köbméterben.
3: Na most akkor, igen, 3 köbméterben, így van. Aha. Na most ez ugye 10 a 13-on szor 23 szor 10 a 6-on, és akkor kijön, hogy 1,15 szor 10 a 21-en, tehát ez azt jelenti, hogy 1,1, vagy 1,15 század, bocsánat, trilliárd. Hát valaki akar számolni után, és javítson ki, ha rosszul mondtam, nagyjából én ezt hevenyészetten összeraktam. Tehát nagyjából ennyi kórokozó van, ami támadni fog. 1,15 század szor 10 a 21-en, azaz 1,15 század trilliárd. De akkor nézzük meg, hogy ez mennyi, mert hogy nem tudjuk felfogni ezt a számot. Ezért, figyelj Tivi, én szereztem ehhez adatokat, és döbbenet.
2: Te direkt szívatsz különben.
3: Nem, figyelj. Szerinted az összes homokszem, ami létezik a sivatagokban, a föld teljes területén, az óceánok partján, és
2: szerintem,
3: az óceánok
2: mélyét is számolnál.
3: Az nincs ennyi. Az összes homokszemnek ez, ami a földön létező összes homokszemnek ez a 150-szerese.
2: A köszi.
3: Na, aztán várjál, mert ha az összes vízcseppet nézed, akkor is kifejezhető, tehát annál nem több, ha az összes földön lévő vízcseppet nézed, annak egy része, de akkor is látható szám, tehát néhány tizedes.
2: Mit akarunk most ezzel elérni?
3: Várjál, nem, van még egy összehasonlító számom. 5 forintos érme, azt megnéztem, az olyan kicsit több, mint egy milliméter, azt mondta a hozzáértő ember, hogy 1,6 milliméter, ha minden igaz. Na mindegy, szóval a lényeg, ami lényeg, hogy 5 forintos érméket ilyen oszlopszerűen teszünk egymásra, és egymásra rakunk annyit, ahány kórokozókval szembe kell nézni. Tippelj mekkora, milyen magas oszlopot kapunk. Mondjuk, mert tippelj ilyen bolygók távolságában, mert ugye...
2: Hát a holdon túlmegyünk, az biztos.
3: Így van, a holdon jelentősen túlmegyünk, csak hogy azért legyünk.
2: Napig?
3: Elmegyünk a napig is, és
2: meg vissza.
3: Figyelj, tudod mi a durva, hogy ezt már nem tudjuk kilométerben kifejezni, tudni, mik ez nagyjából, most figyelj, így van, 200 fényév.
2: De jó.
3: Nagyon egyszerű, a nap, föld távolság, hogyha most kilométerezni akarunk, hogy az emberek kilométerben lássák, akkor nap, föld távolság, ha jól tudom, akkor 150 millió kilométer.
2: Aha.
3: Oké, na ezt 12 ezerrel szorozd meg, tehát 12 ezer föld naptávolság.
2: Csak miért mondtad azt nekem, hogy azért, mit tudom én, legyünk nyugodtak? Hát hogy lennénk nyugodtak? Most egyelőre még csak a veszélynek a mértékét.
3: Én nem mondtam, hogy legyél nyugodt, én csak azt mondtam, hogy ezek a, hogy először mérjük fel, mielőtt idegeskedni kezdünk a valós problémát. Azt is megnéztem egyébként a legközelebbi csillag, amit nem tudunk kutatni, semmit nem tudom, ami a csillag, ami a mi rendszerünkben van, az nagyjából 4,5 fényévre van, tehát ezért számoljuk ki, hogy ennek a 45-szöröse, ahová jutna ez a dolog. Tehát óriási bajban vagyunk, tehát ez a kórokozó mennyiség, ez egyszerűen szinte felfoghatatlan, most azért dolgoztunk rajta 5
2: és holnap elmondjuk nagyjából. Azt, hogy akkor...
3: Nem, még elmondok még egy nagyon fontos dolgot, mert ezt ígértem, és ezt ma szeretném még elmondani. 2016-ban alapvetően megváltozott az erről alkotott gondolkodásuk. Tehát azok, akik azt mondták, hogy jó, meg semmi sem, meg nincs ezzel semmi gond. 2016-ban a Jamán félszigeten, bízom benne, így kell kiejteni, a következő történt. És nagyon-nagyon magas hőhullám érkezett oda, nagyon rövid nyári időszakban, és felolvadt a talaj. És a szakma úgy fogalmaz, hogy ebből az egész olvadok, nem olvadok ciklusból kikerült, ebből a befagyott állapotból kikerült egy olyan rénszarvas, tehát úgy fogalmaz a cikk, hogy kint rekett, egy olyan rénszarvas, amely 1941-ben akkor egy lépfene járványban pusztult el. Ezért hasonlítunk mindent itt a baktériumok kapcsán ehhez a lépfenéhez, mert ez megtörtént esetet mond el. Tehát 2016-ban, és csak ezzel szeretnék ma búcsúzni, kiolvadt egy darab antraxos szarvas, ami 41-ben pusztult el. Mondom a mérleget, hogy mi lett belőle. Elpusztult a sarkkörön a környezetében 2300 rénszarvas, megbetegedett 90 ember, és tovább megyek, meghalt sajnos egy 12 éves gyermek. És ez egy ismert kórokozó volt, amely ellen mindenünk megvolt. No, akkor ezzel búcsúzunk holnapig, és aztán bízom benne, hogy jobb dolgokat hozunk már holnap.
2: Legyen így. Amen. Ezt várom.
3: De érted ezt a problémát?
2: Most egyre jobban kezd bennem az a kérdés. Egy
3: kis kiolvadás, okay. Egy darab rénszarvas.
2: A reggeli rémizgetéseknek mikor lesz vége?
3: Holnap.
2: Jó, oké. Okay. Köszönjük szépen. Holnap jelentkezünk, doktor úr. Jó pihenést kívánunk. Remélem, hogy nem 50-est fogsz aludni, hanem 92-est, és holnap tényleg átcsapunk a jó irányba. Oké, okay. Köszönjük. Szia.
3: Sziasztok.

0: Hírek előtt pedig info az ország tortájáról, édes szájúak, figyelem. Idén is megtalálta a Magyar Cukrász Ipartestület azt a különleges desszertet, amely teljes éven át viselheti az ország tortája címet. A döntőben amúgy 6 izgalmas alkotás jutott be, amelyek közül a győztes a bíbor fehér lett. Ez pedig a gyulai kézműves cukrászda csapata, Kis Roland, Balog Zoltán és Balog László készítette. A torta az erdei gyümölcsök és a modern cukrászat találkozására épül, az alapját pedig vajban gazdag felkevert piskót adja, erre sejmes tejfölös musz kerül, amelyben a rögös túró és a tejföl párosa kap főszerepet, az erdei gyümölcsös zselé réteget pedig édes ribizli bor teszi még különlegesebbé. A torta a nagyközönség számára is hamarosan elérhető, Magyarország tortája hagyományosan augusztus 20 környékén, az államalapítás ünnepének programjaihoz kapcsolódva jelenik meg, a cukrászdák kínálatában, a Magyar Ízek utcájában pedig 1950 forintért lesz majd kapható, a győztes Magyarország tortája 2026 bíbor fehér. Nyíregyházi hírek pár perc múlva pontban 9-kor itt a Westen, ezen a nap fényes csütörtök reggel.
1: Mindenből a legjavát adjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu.
4: Kineszil.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubileumi programsorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós, TOP plusz forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek. Az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében adatai élik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja a nyíregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a szervezők szerint a kezdők és a rutinosabb sportolók is megtalálhatják a nekik megfelelő kihívást. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok egyaránt nevezhetnek. A verseny kategóriái, távjai és a nevezéssel kapcsolatos részletes információk már elérhetők a város honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy új...

Mozgalmas nap lesz a holnapi a Józsavárosban, mert ugye érkezik a sportnap délutántól, egészen pontosan 4 órától nagyon sokféle sportágat ki lehet próbálni, ráadásul még dietetikus tanácsadás is lesz, szóval az egészség lesz majd a középpontban. Hogyha a holnapi nap sportos a Józsavárosban, akkor pedig a szombati kifejezetten bulis, 52. alkalommal érkezik már a józsavárosi napok. A helyszín szerintem nagyon jól ismert Ungvár sétány 1:17 előtti sétány rész, délután 3:43-as kezdéssel, csak úgy a teljesség igénye nélkül pillancsunk bele a programokba, a szabolcsi koncert, fúvós zenekar és mazsor egy csoport fog majd nyitni, érkezik a Gombóc együttes, lesz Senior Örömtánc, Naninski és Figaro, este pedig Tűztánc show, sőt mi több, a Vox együttesről is bulizhatunk 9:30-tól, emellett pedig egy csomó minden várja önöket, például óriás csúszda a gyerekeket, lesz majd Solymász bemutató, és mosolyoghatunk akár egy nagyot a Photoboxban is. Ha pedig Újfehértó környékén jár, akkor ne feledje, hogy ma délután itt lesz majd kihelyezett véradás, méghozzá volt KNTH-ban képületében 12:30-tól egészen délután 3:30-ig, sőt még holnap is lesz rá alkalom, reggel 8 és 11 óra között.

0: Itt a csütörtök és itt a beszélge. Jó reggelt kívánok, én Simon Norbert vagyok. Én azt gondolom, hogy a következő néhány nap programjait egészen jól megismertük már, úgyhogy foglalkozhatunk a távolabbiakkal is. Borbánya például készül egy családi napra, amit össze is kötnek egy főzőversennyel. Na hát ez az, amikor a levegőt is harapni lehet, olyan finom illatok lesznek. Augusztus 19, jövő hét szerda, reggel 9 és délután 4 óra között lesz kertmozi. Volt már ugye egyszer a Csini Baba vetítése, a következő pedig a Valami Amerika 1 lesz majd, augusztus 22-én este 8 órától a Korszó téren. Ide igazából csak ülő alkalmatosságot kell magunkkal vinni, ez lehet egy pléd, vagy akár egy piknik szék, és ráadásul mi popcorn is lesz. Na meg húzhatjuk a futócipőt a hónap végén. A Vitúr Nyíregyházi Futófesztivál nem csupán sportesemény, hanem igazi közösségi élmény is. Jó hangulat, aktív kikapcsolódás, egy város, 5 útvonal, 6 táv, egy közös cél. A választható távok, ugye jótékonysági kör, ez csak egy kilométeres, van a gyermektáv, ez szintén egy kilométeres, aztán pedig a 2,5-10 kilométer és a félmaraton vár önökre 21 kilométerrel. Ez lehet egyéniben, duóban vagy akár trióban is. Maga a futófesztivál, a Nyíregyházi Futófesztivál pedig majd a hónap végén lesz, augusztus 30-án.
1: Mindenből a legjavát adjuk.

Szervusztok, én nyíregyházi vagyok, én Budapesten élek, minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban, imádom egy itt hangjáért, megőrülök, Norbiért, jókedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagy.

Jó reggelt, augusztus 13-a van, és bizony, hát lényegében a mai naptól elég nagy változások jönnek az élelmiszerek csomagolását tekintve. Életbe lépett ugyanis a rendelet, nagy változások jönnek a boltokban, éttermekben és szállodában. Tegnaptól kell alkalmazni az Európai Unió új csomagolási rendeletét, amely először szab egységes uniós határértékeket az élelmiszerekkel érintkező csomagolások örök vegyi anyagának tartalmáról. Hát mit tűnhet el 2030-ig a gyors éttermekből, a zöldséges pultokról és a szállodai fürdőszobákból? A fogyasztók összességében kevesebb fölösleges fóliára, több csomagolás nélküli vagy nagyobb kiszerelésű termékekre, valamint az éttermekben és szállodákban több adagolós és újrahasználható megoldásra számíthatnak. A hétköznapi termékek közül pedig eltűnnek például a zsíros vagy pedig a nedves élelmiszerekkel érintkező kezelt papír és karton csomagolások, mint például a gyors éttermi papírdobozok, a zsíráló csomagoló papírok, a mikrós popcorn zacskó, a pizzás doboz is el fog tűnni, úgy, ahogy a papír poharak is. Ezek tehát tegnaptól már érvényben vannak, hogy a pizzánkat legközelebb majd, ha rendelünk, pizzás doboz helyett miben kapjuk? Na, ez még jó kérdés.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, forgalmi torlódás, fennakadás sehol nem tapasztalható. Járda helyreállításán dolgoznak a Rákóczi úton a Vasvári Pál új utca között, amit a közművezeték képítése után végeznek, ezért a munkálatok idején korlátozott a gyalogos forgalom. Tartanak a szennyvízvezeték bővítési munkák a Gém utcán, úgy szűkület sebességkorlátozás van érvényben. A Kalevala sétányon útburkolat helyreállításán dolgoznak, valamint a közmű fedlapok színbehelyezését végzik, óvatosak legyenek. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi. Látom.

mindjárt 10 óra, szóval ennyi volt már a reggeli ébresztőből. Köszönjük, hogy velünk kávéztatok, ásítoztatok, dugóban álltatok. Mi most elengedünk benneteket a napba, augusztus 13-ára. Legyetek produktívak, vagy legalább tegyetek úgy, mintha azok lennétek, és holnap reggel pedig már indítjuk a hétvégét. Én Simon Norbert vagyok, jönnek a frissek, a hírek, pontban 10-kor még itt a Besten.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
2: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
3: A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótérihez közökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecseri Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecseri Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. 18 szakirányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Nincs péntek 13-án, csütörtök 13-a van 2026. augusztusában. Szendi Hajni vagyok, Isten éltesse az ipolyokat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat, hamarosan róluk is szó lesz, én Szendi Hajni vagyok.

Augusztus 13-a van, és ma az Ipolyokat köszönthetjük fel névnapjuk alkalmából. Az Ipoly pedig a Hippolit régi magyar alakváltozata, jelentése lovakat kifogó, eloldozó. Van egy női párja is, a Hippolita. Hát azt gondolom, hogy az Ipoly, a Hippolita, Hippolita mind-mind nagyon ritkán előforduló név, azt is mondhatjuk, hogy szorványosan található csak meg. Estei Hippolit esztergomi érsek kapta ezt a nevet, valamint zicsi újfalui gróf, Zicsi Hippolit Kázmér, és hát természetesen talán a leges-leges, legelismertebb és ismertebb Hippolit, az nem más, mint a Lakály, amely egy kitalált film főszereplője. A filmet később újra gondolták, lett modern változata, és színházban is lehet látni.

0: Szendi Hajni vagyok, eljött az ideje, hogy újra egy kicsit időt töltsünk el a négylábúakkal, mert hogy nagyon-nagyon sok sport van ma már, ami hát kifejezetten úgy lett kitalálva, hogy a gazdik a kutyikkal együtt ugye pörögjenek, forogjanak. Hát erről kezdtünk el beszélgetni legutóbb Maglóczky Tibor kutyatrénerrel, de természetesen közel sem értünk a téma végére. És van olyan, hogy valaki azt mondja gazdaként, hogy ő szeretné, hogyha a kutyája egy ilyen sportban részt venne, de ő ezt nem akarja csinálni, mert nem tudom, nincs rá ideje, vagy nincs meg a habitus.
1: A kutya vagy a gazdi?
0: A gazdinak, és akkor azt mondja, hogy akkor odaadom, hogy mit tudom én, Tibikém, készíts föl erre, és akkor te dolgozol a kutyával naponta több órát? Ilyen van?
1: Hát régebben vállaltam ilyet.
0: Aha, de nem, csak lehetőségként nem kérdezem, tehát hogy feltétlenül, akkor úgy kérdezem, hogy feltétlenül fontos ez a gazda-kutya viszony, vagy tudja a kutya, hogy mit tudom én, látom a Tibit, akkor vele dolgozni fogok.
1: Hát megint az a kérdés, hogy mi a cél. Uh-huh. Tehát mind a két irányból megközelíthetjük, mert mind a kettőt csináltam és vállaltam. Tehát van olyan, hogy amit mondtál, hogy a gazdinak nincs ideje olyan szinten foglalkozni a kutyával, hogy mondjuk egy ilyen vizsgára felkészítse a kutyát. Ideje vagy tudása sincs hozzá.
0: Igen.
1: Vagy ha elkezdeni, akkor nagyon sokáig tartana. Most azért egy profi kiképző, ha tudja, hogy mit szeretne, tudja, hogy milyen adottságokkal rendelkezik a kutya, sokkal rövidebb idő alatt fel tudja készíteni, és akkor itt jön be az egyik vonal, hogy vannak olyan kiállítási vagy tenyész kutyák, akiknek mondjuk egy minősítéshez szüksége van egy ilyen vizsgára.
0: Uh-huh.
1: Akkor egy úgynevezett bentlakásos képzésbe kerülhet a kutya, amikor a kiképzőhöz költözik, és akkor ott elkezdődik a módszeres felkészítése, és akkor néhány hónap alatt, attól függ nyilván, hogy milyen vizsgáról beszélünk, eléri azt a szintet, hogy meg tud jelenni egy vizsgán, és akkor sikeresen levizsgázik. Megvan róla a papírja, ami a tenyésztésbevételhez kell.
0: Uh-huh.
1: Hát az erről szól. De ezt el szoktam mondani, hogy én hiába készítem fel a kutyát, és megcsinálja a vizsgát, és megcsináljuk róla a videófelvételt, hogy teljesített a kutya,
0: igen,
1: a gazdival nem fog együttműködni.
0: Hát ez pont, mert ez, igen, nem vele csinálta.
1: Így van. Tehát az az ember tudja kézben tartani a kutyát, aki foglalkozik vele.
0: Ennyi.
1: Ha a gazdi ebbe be akar kapcsolódni, illetve szeretné, hogy a kutya neki is teljesítse ezeket a feladatokat, akkor a gazdinak be kell kapcsolódnia ebbe a folyamatba. Ez csak így működik. Uh-huh.
0: A kérdésem ezek kapcsolatban most így ezekre a kutyásportok, és mi most ezekről, amikről beszélgettünk, hogy ez jó a kutyának? Lelkileg. Hát ezek a felkészítések, ezek a ösztönöket megprovokáljuk, kihozzuk belőle, teljesítmény van, pontozzák. Tehát
1: persze,
0: ez jó nekik.
1: Hát a kutya, aha, ezt élvezi.
0: Élvezi. Aha.
1: Ugye,
0: igen.
1: Beszéltünk szintén valamelyik előző adásban, hogy a kutya akkor érzi jól magát, hogyha az ösztöneit tudja használni.
0: Uh-huh.
1: Nem babakocsiban tologatjuk, rózsaszín ruhácskába, mert a csivavának is vannak ösztönei, és szeret dolgozni, ha adunk neki egy olyan, uh-huh, célt, és tudjuk, hogy milyen ösztönökkel rendelkezik, és mire alkalmas a kutya.
0: Uh-huh.
1: Láttam én már BH-vizsgán is csivavát, meg ilyen kis testi kutyákat, mopszot, francia buldogot, tehát nagyon aranyosak, és nagyon szépen tudnak dolgozni, de kell hozzá a gazdi, és kell hozzá a kutya. Uh-huh. Hát ez így működik.
0: Igen, ha a kutyásportokról beszélgettünk, akkor van egy másik vonal, ami mostanában azért előtérbe került, ezek az agilitik. Hát én nagyon jókat mosolygok, hogy nyilván bigülünk van, tehát ilyen bigülös agilitis teljesítményeket, mikor nézem, hogy gyönyörűen dolgozik a kutya, majd valaki beleharap a nézőtérre, nem tudom, egy Nápolyba, és a kutya ott hagyja az egészet, és megy a kajáért. Egyébként én agility pályán Corpovit kekszel tudom a kutyát motiválni, na mindegy. De hogy alapvetően, hogy azt nézem, hogy hihetetlen gyorsaság, a gazdi nem is fut, csak a kezével mutat, alagút másznak be, ki, föl, le, mintha én azt vettem volna észre, de javíts ki, ha tévedek, hogy ez talán ezeknek a terelő kutyáknak megy jobban.
1: Megint ugye arról beszélhetünk, hogy versenysport vagy hobbi.
0: Uh-huh.
1: Tehát az agility egy nagyon jó mozgásforma a kutyáknak.
0: Tehát akkor ez jó. Aha.
1: Azoknak a kutyáknak is, amik nem feltétlenül terelő kutyák, hanem lomháb, lassú kutyák, de van a gazdival egy jó kapcsolata. Tudjuk, uh-huh, motiválni. Nem akarok fajtát mondani, de egy nehézkesebb, lassú kutya lehet, hogy 6 perc alatt megy végig a pályán, és lehet, hogy egy ilyen csúcsra járatott terelő kutya, aki nagyon jól motiválható, profi a gazdia, az meg 50 másodperc,
0: igen,
1: alatt teljesíti, vagy másfél perc alatt, vagy 2 perc alatt, nyilván pályafüggő, hogy végig rohan a pályán, tökéletesen, tegyük hozzá, hogy minden akadályt úgy küzd le, ahogy kell, de itt megint arról szól, hogy ha valakinek verseny célja van, akkor eleve úgy választ kutyát,
0: igen,
1: olyan kiképzőhöz jár, és rászállja az időt, energiát, el pénzt, ami nélkül nincs megoldás, tehát nem éri el azt a célt, de hogyha valakinek nem versenyzés a célja, attól nyugodtan mehet agilitizni egy olyan kutyával, akit lehet motiválni, de sokkal lassúbb, mert arról szól, amiről már beszéltünk, hogy egy jó gazda kutya kapcsolat. És jól érzi magát a kutya is, és jól érzi magát a gazdi is, de itt ugye fel kell készülni arra, hogyha kevésbé motiválható a kutya, vagy csak bizonyos környezetben, tehát egy inger szegényebb környezetben motiválható, megcsinálja a pályát, de amit mondtál, hogyha mondjuk nagyobb nézőközönség van, és valaki sült kolbászt eszik, akkor ez a kutya lehet, hogy ott fogja hagyni a gazdit, mert a sült kolbász illata az elviszi a
0: felül fókusz. Felülírja, hát neki az az ösztön erős.
1: Igen, de egy profin felkészített, jól motiválható kutyát, meg ez nem fog kizökkenteni.
0: Nem tudja kizökkenteni,
1: mert a gazdival olyan összhangban van, hogy tudja, hogy a gazditól fog jönni a jutalom, és mindegy, hogy főzőverseny van a szomszédban, akkor is megcsinálja a pályát ugyanúgy, ahogy kell.
0: Na hát az agility kapcsán még ezer kérdésem van, de ezeket legközelebb teszem majd fel a Glocki Tibor kutya kiképzőnek.

Augusztus 13-a van ma, az ipolyokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ma van a balkezesek világnapja, egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére. 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csak nem 15%-át kitevő balkezeseket. Nézzük, milyen események történtek anno ezen a napon. Első János pápát megválasztották pápának 523-ban. Spanyol konkvisztádorok Cortés vezetésével elfoglalták Tenochtitlant, a mai Mexikó várost, annak ez volt régen a neve. Mindez 1521-ben történt. 1849-ben a világosi fegyver letételnél, az 1849. augusztus 13-án a tejhatalommal felruházott Görgei Artúr a törzskarával a Bohusz kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt. 1942-ben brit és kanadai csapatok szálltak partra Dipinél. Elkezdték építeni a Veránzó Norris hidat New Yorkban. 1959-ben Brüsszelben meghalt Manfred Wörner, a NATO főtitkára. 1994-ben elindult egy kult sorozat, a South Park, az amerikai animációs vígjáték sorozat 1997-ben. 2004-ben ezen a napon kezdődtek el az Athénban megtartott nyári olimpiai játékok. 40 utas könnyebb sérülés szenvedett 2007-ben ezen a napon, amikor egy Isztambulból induló komp összeütközött az ukrán Szemjon Rudnyev nevű teherhajóval. Kisiklott a Moszkvából Szentpétervárra tartó Express, 2007-ben egy házilag készített szerkezet felrobbant ugyanis alatta, 2020-ban pedig az Egyesült Államok közvetítésével béke megállapodás kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek. Volt Forma 1 is, 2 osztrák nagydíj és 3 magyar, a 72-es osztrák nagydíjat Emerson Fittipaldi nyerte, a 78-asat Ronnie Peterson, a 89-es hungaroringes versenyt Nigel Mansell, a 95-ös magyar nagydíjat Damon Hill, 2000-ben a hungaroringon pedig Mika Häkkinen állhatott fel a dobogó legfelső fokára. És akkor nézzük, kik születtek augusztus 13-án. Forster Géza magyar mezőgazdász, agrárpolitikus 1850-ben, Barta István olimpiai bajnok vízilabdázó 1895-ben, Alfred Hitchcock az angol születésű, de amerikai filmrendező 1899-ben, Borsos Miklós magyar szobrászművész, képzőművész, grafikus 1906-ban, Salvador Luria olasz születésű Nobel-díjas amerikai biológus 1912-es, Fidel Castro kubai forradalmár politikus 26-ban született, Dávid Gyula erdélyi magyar irodalomtörténész 28-as, Stein Arottó magyar színész 43-ban született, de 2005-ben ő már elhunyt. Ezen a napon született Hunyad Kürti István, Jászai Mari díjas magyar színész 1946-ban, Gál Gábor zenész, a Takács Tamás Dirty Blues Band alapító tagja, gitárosa 1960-as, Faludi Judit Liszt Ferenc díjas, csellóművész 68-ban született ezen a napon, ma tartja a születésnapját Emilio, a magyar énekeső 76-os, Madaras Gergely magyar karmester 84-es, Trokán Nóra magyar színésznő pedig 1986-ban született ezen a napon. És akkor zárjuk a kalendáriumot azokkal, akik ezen a napon hagytak itt minket. 1134-ben ezen a napon halt meg Szent Piroska. 1865-ben Semmelweis Ignác magyar orvos, az anyák megmentője. Ábel Jakab Kenus 1946-ban. Varsányi István a lengyel nyelv tanára, műfordító, embermentő volt ő a II. Világháború idején 1981-ben. Őrsi Ferenc író, forgatókönyvíró 1994-ben. Kálai Klára természetgyógyász 95-ben. Sipos Edit magyar világbajnok vízilabdázó 2013-ban hunyt el ezen a napon. Még Bácskai Lauró István magyar filmrendező, forgatókönyvíró 2020-ban.

Augusztus 14-én pénteken továbbra is igazi nyári időre számíthatunk Magyarországon. Sok napsütés lesz, időnként némi fátyol és gomoly felhőzettel, de jelentős csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet holnap délután országszerte 30 fok fölé emelkedik, a legmelegebb tájakon 34 fok körüli értékekkel. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, így a nagy meleg továbbra is megterhelő lehet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Érkeznek a józsavárosi napok. Új kerettel készül a szezonra a Hübner Nyíregyháza. Míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Augusztus 15-én szombaton a hagyományőrzési és a felhőtlen szórakozási a főszerep a józsavárosi napok második napján. A legkisebbeket Ugrálóvár és a régmúltat időző Fakörhinta várja. Délutántól egészen késő estig pedig a színpadon kulturális műsorok gondoskodnak a szórakozásról. Mondta rádiunknak Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a Családokért Egyesület elnöke.
4: Ez már egy hatalmas múltra visszatekintő, hagyományőrző rendezvény, amely Nyíregyháza értéktárát is gazdagítja. 14.45-kor indul a program, hagyományosan a Szabolcsi Koncert Fúvú zenekar és Mazsorett csoport fölveri úgymond a józsavárost, amelyet most a Rolling Kids-es kis guruló autók is fognak követni, ez bármelyik gyermek igénybe veheti és kísérheti a felvonulást, és maradtunk a hagyományoknál a számtalan színpadi program mellett. 21.30-tól egészen éjfélig a Vox fogja szórakoztatni utcabállal a kedves érdeklődőket, és többedik alkalommal látogat már el ide hozzánk Budapestről a Tűztánc Show, és ezzel is szeretnénk elkápráztatni azokat, akik megtisztelnek bennünket, és itt vannak a rendezvény ideje alatt, hogy jól érezzék magukat.
3: Jelentősen átalakult kerettel és új szakmai stábbal készül a bajnoki idényre a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, írja nyíregyháza.hu. A vezetőedzői posztot a nyíregyházi Takács Máté vette át. Munkáját Vaskó György és Demeter Ádám segíti. A nyári szünetben 6 játékos távozott a csapattól. A helyükre pedig 5 új kosárlabdázó érkezett. A kék cápák 8-7-es felkészüléssel készülnek az idényre. Első hazai felkészülési mérkőzésüket szeptember 5-én játsszák a TF Budapest ellen. Szeptember 11-én és 12-én pedig a Sitkú Ernő emléktornát rendezik meg a Continental Arénában, ahol a házigazda mellett Jászberény, Tiszaújváros és Dunaharaszti is pályára lép. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az egyik jármű. A jövő hét folyamán, augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Ez a Best FM a 103.9-en, és remélem ezt az órát is együtt töltjük. Mindjárt szó lesz arról, hogy ma van a balkezesek világnapja.

Szendi Hajni vagyok, és Alfred Hitchcockra emlékezünk, mert hogy ő 1899-ben Londonban ezen a napon született, és hát a Golden Globe díjas angol filmrendező, forgatókönyvíró Los Angelesben hunyt el 1980-ban. Egy többségében ír katolikus családban született, jezsuita nevelőintézetbe járt iskolába. Műszaki rajzolóként kezdte, aztán a 20-as évektől angol néma filmek feliratait rajzolta meg. Később már ezeket fordította, sőt írta is. Hamarosan rendezőasszisztens lett, ami akkoriban volt a kép az egész stúdió munkában való részvételt jelentette. A forgatókönyv írástól egészen a vágásig, tehát megtanulta a szakma csínyát, bínyát. Az amerikai cég hamarosan kivonult a városból, megüresedett stúdiójukat egy fiatal angol producer Michael Balcon vette meg. Hitchcock legnagyobb korai támogatója pedig ő volt, akiről mindig is hálával beszélt. 1922-ben kezdte el forgatni első filmjét, a 13-as szám, ez volt a címe, de sohasem fejezte meg. Aztán utána rengeteg-rengeteg nagyszerű filmmel ajándékozott meg minket, ugye a hangos filmek közül természetesen kiemelendő a T-Boy például, vagy a Madarak 63-ból, a Pszichó 60-ban készült el. Ő készítette a Szédülést, a Tévedés áldozatát, az Ember, aki túl sokat tudott című filmet, a Hátsó ablakot, a Gyilkosság telefonhívásra, az Idegenek a vonatok, mind hatalmas, igazi kultfilmé vált, nagyon termékeny volt egyébként, rengeteg filmet készített, és hát ő az, aki utána nagyon sok követőt is inspirált arra, hogy valahogyan készítsenek olyan filmeket, amely igazán rájuk jellemző. Nos, Hitchcock kapcsán nagyon sok legenda is fönnmaradt. Anthony Hopkins-szal a címszerepben róla készült egy életrajzi film is, ott ugye Anthony Hopkins alakítja Hitchcockot, és hát mindent megtudhatunk például, ha megnézzük ezt a filmet a Pszichó forgatásáról. Időről időre leadják a tévében. Nos, mivel most Hitchcockra emlékezünk, jöjjön egy pár érdekesség, amit talán kevesen tudnak róla. Gyerekként a kis Alfredet egyszer úgy büntették meg, hogy elküldték a helyi rendőrőrsre, ahol a szolgálatban lévő őrmester bezárta a kisfiú 10 percre, majd azt mondta neki, hogy ez történik azzal, aki rosszat csinál. Mindenre természetesen az apja kérte meg egy levélben a rendőröket. A traumából eredeztethető Hitchcock ellenszembe egyébként az egyenruhásokkal szemben, akik gyakran halnak csúnya halált a filmjeiben, még úgy is, hogy elvileg ők a jó fiúk. Ez az élmény táplálta azt a gyakori Hitchcock film témát is, amely szerint valaki tévedésből akar elkapni a rendőrség, illetve innen ered az is, hogy az alkotó sosem tanult meg vezetni, így akarta ugyanis elkerülni, hogy a rendőrök még egyszer megbüntessék. Jó kis gyerekkori trauma volt ez. A rendőrséggel szemben táplált félelme mellett Hitchcocknak volt egy másik fóbiája is, ez a tojásokhoz kapcsolódott, nem szerette, sőt félt a tojásoktól, hát innen meg már madarakhoz át is tudunk lassan csak kanyarodni. Hitchcocknak és feleségének, Alma Revillenek egy gyermeke született, Patricia, akit a rendező 3 filmjében is szerepeltetett. Láthattuk a gyereket a Rémület a színpadonban, az Idegenek a vonatomban, illetve a Pszichóban is benne volt. Az alkotót nem csak a lányához, feleségéhez és alkotótársához, hanem Alma Revillehez is különleges kapcsolat fűzte. Mindig az asszony döntötte el, mi legyen Hitchcock következő projektje. A rendező egész életében küzdött a kilókkal, hol több, hol kevesebb sikerrel. Hitchcock pályája kezdetén a 30-as években volt a legsúlyosabb, akkor több mint 136 kilót nyomott. Az alkotó szinte mindig fogyókúrázott, és ennek köszönhetően az 50-es években jelentősen le is fogyott. Az 55-ös Fogjunk tolvajt forgatásán készült fotók például egy kifejezetten vékony Hitchcockot mutatnak. De ez az állapot nem tartott sokáig, így nem csoda, hogy a direktor profilja mellett nem kevés ikonikus az a pocakos sziluett sem, amit minden bizonnyal mindenki fel tud idézni, aki egyszer már látta. Habár Alfred Hitchcock a thriller műfajának nagymestere volt, ő maga nem egy műfai filmest, hanem egy szerzői művészfilmes alkotót tartott a filmtörténelem legjobb rendezőjének. A spanyol Louis Bunelt, ő volt a példakép. A Pszichót követően Hitchcocknak volt egy filmterve, amit James Stewarttal forgatott volna, és aminek a forgatókönyvében az szerepelt, hogy az egyik kulcsfontosságú jelenete Disneylandben játszódik. Walt Disney azonban nem engedte, hogy a direktor Disneylandben forgasson, mert egyszerűen, ahogy mondta, gusztustalannak tartotta a Pszichót. A magyarul megjelent 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz válogatásban, Hitchcock az a rendező, aki a legtöbb alkotással jelen van ebben, szám szerint 18-al. Az Alfred Hitchcock bemutatja című sorozat forgatása során John Harrison producernek gyakran volt valami kifogása,
és ilyenkor Hitchcock rendre előbújt előle, a kedvenc búvóhely az irodájában található kanapé mögötti rész volt. És még egy érdekesség, Hitchcock utolsó befejezetlen projektje egy The Short Night című film volt, Ronald Kerbyde kémtörténetének feldolgozása, amit az alkotó a Szakadt függöny és a topáz után újabb kísérletnek szánt a realista kémfilm meghonosítására. A mű egy brit kettős ügynököt mutatott volna be, aki megszökött a börtönből és Moszkvába megy, hogy Finnországon keresztül találkozzon a feleségevel és a gyerekeivel. Ez a film azonban soha nem készült el teljes egészében. Szóval Alfred Hitchcockra emlékeztünk, mert hogy ő ezen a napon született 1899-ben, így tőle származik a nap gondolata és az útravaló, amely így szól.

Augusztus 13-a van, a balkezesek világnapja. Az emberek döntő többsége a jobb kezét használja elsődlegesen, finomabb tevékenységei elvégzéséhez, viszont minden hetedik ember használja ma dominánsabban a bal kezét a jobb helyet. Ezt nevezzük balkezességnek. Ennek az aránynak nem csak genetika az oka, hanem a társadalmaknak a balkezességet többségi alapon elutasító hagyománya is. Az iskolában a 20. század közepéig veréssel, aztán a szülői erőszak sugalmazásával hazánkban is ez volt a hivatalos pedagógia. Anyukám is balkezes, akit átszoktattak a jobbra még annak idején. A balkezesség nem megszokás, hanem biológiai alapokon nyugvó, a balt a jobbal szemben előnyben részesítő kézhasználat, ami a jobb agyfélteke dominanciájával magyarázható. Ennél fogva művészek között sokkal gyakoribb a balkezesség. A balkezesek aránya egyébként a nyugati országokban ma már folyamatosan nő. Érdemes megjegyezni, hogy már a majmoknál is megfigyelték, hogy van domináns kezük. Hozzávetőleg 8-15% között mozog a felnőtt lakosság körében a balkezesek aránya. Tanulmányok szerint a férfiak körében gyakoribb a balkéz. A balkezesség az átlagos populációhoz hasonlítva ugyancsak gyakrabban fordul elő egypetélyű ikrek esetében és az idegrendszeri megbetegedésben szenvedők körében is. Statisztikailag az egypetélyű ikrek esetében 76%-os esélye lesz a másikuk is balkezes, ha az egyikük az. Ennek genetikai és környezeti okai vannak. Létezik ma már egy egyszerű mód arra, hogy kiderítsük, kinek melyik keze a domináns. Figyeljük meg, hogyha az illető spontán módon integet, például figyelemfelhívás vagy üdvözlés céljából, akkor melyik kezét használja. Amikor kezünket karba fonjuk, mindig a domináns kerül felülre. Én így teljes mértékben tehát jobbkezes vagyok. Egyébként nagyon sok eszköz ma már a balkezeseknek is elkészült, legyen szó ollóról, konzervnyitóról, késő, élezőről, szóval egy csomó minden van ma már, meg hegyező, amit kifejezetten a balkezeseknek készítettek el. Egy jobbkezeseknek szánt világban kevés a balkezességből származó előny, de van. Például a sebészetben hasznos lehet, ha mind a két kéz egyformán ügyes. Balkezes vagy ballábas sportolók, harcosok előnyre tehetnek szert azáltal, hogy jobbkezes ellenfeléknek meglepetést szereznek a szokatlan oldal használatával. Társas étkezéskor az ülésrend függvényében hátrány vagy előny is lehet a balkéz használata. Autóvezetés során a sebességváltáskor az ügyesebb balkezükkel fogják a kormányt, ez természetesen csak a náluk szokásos jobbra tartó forgalmi rendű országokban elterjedt előny, mivel az európai műszaki szabványok az eszközök jobb kézzel való kezelését feltételezik, tipikusan a balkezesek jobb keze jelentősen ügyesebb, mint a jobbkezesek bal keze. Még a közelmúltban is protokoll része volt, hogy enni az embernek csak a szép kezével kell. A muszlim országokban a jobb a tiszta, szent cselekvésre, evésre, munkára szánt kéz, a bal a tisztátalan dolgokra, például a WC használatra. Ott, ahol kezet mosni nincs mód, ez észszerű higiéniai cél. A tantrában a balkezes út, vámácsára, a gyorsabb, de veszélyesebb út a megvilágosodáshoz, amely olyan a szokásos vallásos előírásokkal ellentétes elemeket tartalmaz, mint a szexuális rituálék, az alkohol és más szerek fogyasztása vagy állatáldozatok. A teozófikusoknál és az ő nyomukon a nyugati okkultizmusban is megkülönböztettek jobb és balkéz utat, amit általában a fehér és a fekete mágiával azonosítottak. Albert Einstein a tévhit ellenére egyébként jobbkezes volt, nincs róla olyan kép, amely igazolná, hogy ő a bal kezével írt volna. A több mint egy évszázadon át életben maradt legenda, miszerint a hírhet bandita William H. Bunny, tehát Billy a kölyök balkezes lett volna, teljességgel téves. Hasonlóképpen valószínű, hogy Jeanne d'Arc sem volt balkezes, még akkor sem, ha sokan ezt mondják róla. Egyéb személyek, akikről sokan tévesen állítják, hogy balkezesek voltak, Marilyn Monroe vagy Winston Churchill. Kutatók Észak-Angliában egy dokumentumfilmet vizsgáltak át 1897 és 13 között időszakban, és azt a megállapítást tették, hogy akkoriban a lakosságnak csak 3%-a volt balkezes. Nos, a pedagógia mai álláspontja szerint a balkezes gyerekeket átszoktatni szigorúan tilos. Régen mindig ezt tették ennek ellenére. Anyukám így kétkezes lett egyébként. Nem bizonyított a balkezesség összefüggése a magas intelligenciával, bár sokan azt mondják, hogy e között is van összefüggés, de fontos. Augusztus 13-a van, a balkezesek nemzetközi világnapja. Ezt először 1976-ban tartották meg.

Szenni Hajni vagyok, a világ tele van összesküvés elméletekkel, ugye vannak olyanok, amelyek annyira bejöttek, hogy évtizedekkel később is még vannak követői, például van, aki ugye azt mondja, hogy a holdra szállás meg sem történt, az csak egy stúdióban vették fel. Minden esetre vannak, akik bedőlnek, vagy elhiszik az összes összesküvés elméletet, vannak, akik szelektálnak, és vannak, akik azt mondják, hogy na hát ők ettől teljesen elzárkóznak. De vajon a hozzáállásunkban játszik-e szerepet az, hogy melyik korcsoportba tartozunk? Hát kérem szépen, most egy kutatás bizonyította be, hogy melyik az a generáció, amelyik a legjobban hisz az összeesküvés elméletekben. Nos, a legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy legnagyobb arányban a fiatalabb generációk dőlnek be ezeknek az állításoknak. A University of New Hampshire 2021-es nagyszabású felmérése szerint a millenniálok között volt a legmagasabb azok aránya, akik hitték, hogy bizonyos tudományos által cáfolt állítások igazak. Ezek közé tartozott például a holdra szállás tagadása, az, hogy a föld lapos, vagy a COVID-oltásokhoz kötött mikrocsip összeesküvést is sokan így gondolták, hogy ez igaz. A kutatás készítői szerint a jelenség mögött többek között a közösségi média algoritmusai állhatnak, amelyek hajlamosak erősíteni a már meglévő hiedelmeket. Egy 2023-as amerikai tinédzserek körében végzett vizsgálat szerint a 13-17 évesek 60%-a 4 vagy több összeesküvés elmélettel értett egyet, ez jóval magasabb arány, mint a felnőttek körében mért 49%. A kutatók szerint a fiatalok információfogyasztási szokásai, a TikTok és más rövid videós platformok, valamint az online közösségek szerepe kulcsfontosságú ennek terjedésében. A POLZ 2025-ös adatai ismét megerősítették, hogy a millenáliok és a Z generáció továbbra is élen jár az összeesküvés elméletek elfogadásában. Az idősebb korosztályoknál jóval magasabb arányban gondolják úgy, hogy a kormányok, a vállalatok vagy a titkos szervezetek bizony háttérhatalommal rendelkeznek és ők irányítják a világot. Szakértők szerint a jelenség, mármint hogy a fiatalok hisznek leginkább ebben a dologban, ennek egyik fő oka, hogy a fiatalabb generáció információs környezete borzasztóan gyors, vizuális és algoritmus vezérelt. Ebben a közegben a látványos érzelmekre ható tartalmak, legyen bármilyen valótlanok is, sokkal gyorsabban terjednek, mint a száraz tények. Na ez áll állítólag a jelenség hátterében.

Szendi Hajni vagyok, és már is moziba megyünk. Mondom, mi a helyzet a filmpremierekkel. Augusztus 13-án érkeznek az újdonságok. A Jég rémes, az Oak Street vége, a Csak egy éjszaka, illetve debütál a Kobra, ami nem véletlenül ismerős, mert hogy ez egy 1986-os film. Ebből is látszik egyébként már hosszából is, hogy ez egy régebbi film, max. Másfél órás filmeket csináltak a 80-as, 90-es években, most pedig már ilyen 2,5-3 órás mozikat is végigülünk. A Kobra az amerikai akciófilm Sylvester Stallone főszereplésével vált világhírűvé, és most ismét bemutatják a mozik 2026-ban. Az igazi neve Cobretti, de azoknak, akik ismerik, és azoknak, akik azt kívánják, bárcsak ne ismernék, ő egyszerűen csak a Kobra. Ha a bűnbetegség, Kobra a legjobb gyógyszer ellene. Kobra a nagyváros utcáin edződött specialista. Azokra az ügyekre szakosodott, amelyekről a többiek azt állítják, hogy lehetetlen őket megoldani, és vagy nem merik, vagy nem akarják leleplezni az igazi tettest. Kobra neve hallatán hidegrázza még a legagyafurtabb bűnözőt is, hiszen szokatlan, eredeti módszerei, elszántsága, célratörése, még saját kollégáit is gyakran őrületbe kergeti. De most, amikor elszabadul a bűn a nagyvárosban, Kobrát küldik, hogy megállítson egy bestiálisan kegyetlen, ismeretlen bűnözőt. De vajon ez a gyilkos egyedül hajtja végre tetteit az ártatlan áldozatain? Vagy mások is beleártották magukat az ügybe? Kiderül, ha megnézzük az 1986-os klasszikust újra. Jön a Jég rémes, ez egy amerikai, kanadai, angol, francia, japán horrorfilm 18-as karikával. Az idilli nyár egy amerikai kisvárosban egyszerűen rémálomba fordul, amikor egy fagylaltárus horrorisztikus hatású nyalánksággal lepi meg az önfeled gyerekeket, röviden így foglalható össze a film. És debütál az Oak Street vége című amerikai akciófilm, és Anne Hathaway-jel a főszerepben. Hát Anne Hathaway belejött itt a mostanában filmforgatásokban, egyik a másik után következik. Nyilván jól megpörgette itt a dolgokat, hiszen ismét kismama, tehát gondolom még szülési szabadság előtt gyorsan bevállalt egy-két klasszikust. Az akciófilmben felteszik a kérdést, hogy lehetetlen, de mégis megtörténhet. A meghökkentő látványvilágú, izgalmas film nagyon hitelesen mesél arról, ami igazából elég valószínűtlen, hogy egy békés amerikai kertváros békés családja, maguk sem értik miért, házastól, kertestől, autóstól visszacsúszik az időben, körülbelül 100 millió évet, és ott, ahol a szép autó parkolt, egyszer csak dinoszauruszok jelennek meg. A négy tagú család kénytelen egészen új dolgokat megtanulni, hogy életben maradjon. Erről szól az Oak Street vége című film. Ewan McGregor és Anne Hathaway játsszák a szülőket ebben a filmben. És debütál még a Csak egy éjszaka, ez egy amerikai romantikus vígjáték. A frissen dobott Owen és a reménytelenül romantikus Ellie talán a két utolsó szingli a városban, akik többet keresnek egy gyors randinál. Mindketten érzik a szikrát, amikor találkoznak, de ballépések és melléküldetések sora bizonyítja az éjszakájukat, hogy hát őket azért nem biztos, hogy a sors egymásnak szánta, folyamatosan távolodnak, csak távolodnak egymástól, de ahogy hol közeledve, hol távolodva hajszolják egymást keresztül kasul a városon, ráébrednek arra is, hogy mi az, amit a legjobban akarnak. És ez közelebb viszi őket egymáshoz, mint hinnék. Erről szól Will Gluck rendezése, a Csak egy éjszaka. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubileumi programsorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós TOP plusz forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek, az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében odaítélik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja a nyíregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a szervezők szerint a kezdők és a rutinosabb sportolók is megtalálhatják a nekik megfelelő kihívást. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok egyaránt nevezhetnek. A verseny kategóriái, távjai és a nevezéssel kapcsolatos részletes információk már elérhetők a város honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erősé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy órakor jönnek majd. Újra kellemes szép napot és jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Hamarosan egy jó kis recepttel folytatjuk. Hívom majd telefonon Anti Schäfert, a zamatört. Nem az amatört, hanem a zamatört.

tartalmas szórakozást kívánok, Szendi Hajni vagyok, és Semmelweis Ignácra fogunk emlékezni, mert hogy ő lesz a napembere. Semmelweis Ignác Fülöp Budán 1818-ban július 1-én született, és ezen a napon hunyt el 1865-ben a magyar orvos, akit az anyák megmentőjeként emlegetünk, és róla nemrégiben készült egy nagyszerű film is. 2013-ban a UNESCO Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága a Világ Emlékezete Program részének nyilvánította Semmelweis Ignác gyermekágyilázzal kapcsolatos felfedezéseit és azok dokumentumait. Szóval Tabánban, a Palota utcában született, és édesapjának a nyugat-magyarországi németősöktől

fakultásán is tanult, majd még abban a tanévben 1837-ben átiratkozott az orvosi karra, és de jól tette. Az első évet ott végezte el, majd 1839 és 41 között a Mária Terézia által megszüntetett jezsuiták kolostorába telepített Pesti Egyetem másod-harmadéves hallgatója volt, a 4.-5. évfolyamot pedig újra Bécsben végezte el. Nos, 1844-ben Bécsben kapta meg az orvosdoktori diplomáját botanikai doktori értekezésével. Még ebben az évben szülészmesteri oklevelet is átvehetett, és egy évvel később sebészdoktorrá avatták. Ezután rögtön tanársegédi állást kapott, aztán a bécsi közkórházban volt orvos. Néhány hónappal később Breit orvostanár, akinek helyére korábban felvették, visszatért, és Semmelweis elveszítette az állását. Angol nyelvórákat vett, és a Dublinba való távozás gondolata foglalkoztatta, de visszahelyezték az állásába, mivel Breit a Tübingeni Egyetem szülészeti tanszékének élére nevezték ki. 1847-es velencei szakmai utazása után fájdalommal értesült barátja, kollégája haláláról, Jakob Koleszka boncolás okozta vérmérgezésben hunyt el. Eltöprengett ezen, és még az év márciusában felismerte, hogy az a betegség, amely barátja halálát okozta, és az, amely egy gyermeklágyi láz néven ismertek, azonosak. Már Bécsben, majd 1851-től a Pesti Szent Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosaként kimutatta az aszeptikus, fertőzést megelőző eljárások előnyeit a szülészetben és a sebészetben. Mind gyakorlatával, mind írásaiban próbálta terjeszteni a nézeteit, de sajnos az orvostársadalom erről nem vett tudomás. Az antiszeptikus eljárások jelentőségét és annak bevezetését is csak Joseph Linster angol sebész meggyőző munkája nyomán lassanként fogadta el az orvos szakma. Semmelweis első megállapítása az volt, hogy a klórmeszes kézmosás megszünteti a kézen a boncolás utáni hullaszagot. A későbbi összefüggésre ennek alkalmazása közben jött rá. Köszönjük, így lett ő az anyák megmentője, hiszen a szülés és a boncolás, mivel hát egy kórházban kézmosás nélkül történt, így a fertőzések átmentek a kismamákra, és rengeteg volt a haláleset. Egyébként 1865. július a közepétől kollégái szerint a magatartásában az elmezavar jelei mutatkozták, így Bécsbe vitték, ahol beutalták az elmegyógyintézetbe. Agresszív volt, éppen ezért az ápolói többször súlyosan bántalmazták Semmelweist, és valószínűleg ennek következtében, ahogy bevitték a kórházba az elmegyógyintézetbe, rá 2 hétre meghalt. Halálának körülményei egyébként máig ismeretlenek. Több különböző verziót állítottak fel az életrajzírói. Ezek között volt az, hogy szifilisz miatt utalták elmegyógyintézetbe. Azonban Semmelweis maradványainak vizsgálata kizárta ezt a betegséget. Más elképzelés szerint nem utalták elmegyógyintézetbe, hanem csellel került oda, ahol végül brutálisan agyonverték. Halála idején a teljes orvostársadalom ellene volt, mivel nem ismerték el, hogy ők maguk okoznák betegeik halálát. Semmelweis pedig nagy vehemenciával hirdette ezt. Előbb a selmeci temetőbe temették el, sem a kollégái, sem a családtagjai nem jelentek meg a temetésen. A temető felszámolása után 1891-ben a hamvait a neje hazahozta kerepesi temetőbe, a falsírboltba. 1894-ben díszes, saját sírhelyet kapott a 21-es parcellában, majd ezt 1930-ban kiemeltebb helyre helyezték. Innen 1963-ban exhumálták, és 64 végén új sírba helyezték, szülőháza udvarának oldalfalába, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban a szegény halála után is hihetetlen még kálváriákon ment keresztül. Jó megfigyelő képessége, tapasztalatai, valamint a statisztikai adatok helyes értelmezése alapján Semmelweis lényegében az aszepszist vezette be a kórházi szülészetben, és ezzel jelentősen csökkentette a gyermekágyi láz okozta halálozási arányt.

0: Aki eddig nem akart elindulni nyaralni a földközi tenger valamelyik partjára, azt szerintem most biztos, hogy az elmúlt napokban kedvet kapott, mert hogy Friedrich Antal Schéffel jövünk, megyünk, és ma Mallorca Ibiza kombónk lesz. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, mi a helyzet ezzel? Miért párosítottad őket így össze?
1: Valahogy ez nekem, hogy valahogy a kettő egy a túin van ebből a szempontból. Mind a kettő egy ilyen felkapott, fiatalok által kedvelt. Oda megyünk, nagyon berúgunk, és akkor végighányjuk az egész éjszakát, és akkor kiderült, hogy nyaraltunk. Mind a Mallorca, mind az Ibiza nekem valahogy ezek jöttek vissza egy csomószor, és ezt mesélték, hú, de jó, mert ott milyen sokáig voltunk részegek. És ja, közben gasztronómiai szempontjából ezek a kedves fiatalok, akik jól érezték magukat, semmi baj, bementek a szállodába, all inclusive, letudták az egészet, semmit nem tudnak a szigetről, a tengerbe talán fürödtek, és itt a vége is van. Biztos jó a zene, biztos jól érezték magukat, hajrá. Ha véletlenül valaki mégis elmegy Mallorcára vagy Ibizára, és azt mondja, hogy talán nem ez a vonulat az enyém, akkor tud nagyon finom, nagyon korrekt, és nagyon-nagyon mondjam, helyi ételeket is enni, mert van, nagyon jó. Tehát lehet, hogy rengeteg német meg egyebek próbálta elrontani az ottani helyi gasztronómiát az egyszerű ízlésükkel, de nem sikerült, hála Istennek nekik. Úgyhogy a mai napig nagyon finom mallorcai és ibizai ételek vannak. A mallorcaiaknak például van egy tombet nevű mallorcai lecsójuk, ez egy sült padlizsán burgonyával, piros paprikával és fokhagymás paradicsom szószal rétegezve, ez a padlizsán burgonya kombó, ez az ő úgymond lecsójuk, de például a szegények eredelének nevezett bárány belsőségekből is tudnak krumplis ételt édes köménnyel elkészíteni, ez a Fritto Mallorquin, az is nagyon érdekes, és hogyha ilyet találkozunk, érdemes megkóstolni, általában májjal készítik, tehát a tüdőt azt ők se annyira kultiválják, de a májas verzió az van mindenképpen. De például van előételnek, pikáns kis előételnek a szobraszádát szokták kínálni nagyon sokszor. Ez egy érlelt sertés kolbász krém, tehát ez egy kenhető, igen, krémet készített, méghozzá az ő eredeti mallorcai sertés, az a pork negre, ez egy fekete szőrű bundájú sertés, és ebből készítik, és a poén az, hogy ezt a finom sertés kolbász krémet friss kenyérrel, vagy ilyen ropogós kenyérrel mézzel megcsorgatva kínálják. Úgyhogy aztán gondold el, hogy kapsz egy fűszeres sertés húsos krémet, és mézzel lecsorgatja, nagyon jó, nagyon jó. Tehát ezért kell elmenni a tengerparttól egy kicsit távolabb, vagy a tengerparton nem pont a tengerparti éttermeket megkeresni, és vannak a helyi versenyzők között, akik igenis vállalják azt, hogy vannak helyi ételek, és azt érdemes. Ugyanez Ibizán például van olyan, például, hogy a halászok mesterműve egy sáfrányos, krumplis, főzött harragú. Én direkt ezekre szoktam rámenni, hogy mindenhol megpróbálok nem halászlét, hanem valami hal egytál ételt tenni, nem mindenhol sikerült. De itt például van a Bullet de Pex nevű étel, ez egy ilyen, tényleg egy tál étel. Nagyon finom, olyan tartalmas. Tehát ez úgy leülsz, és akkor ettől azért jól laksz
0: rendesen. Attól, igen, nem vagy ilyes után.
1: Viszont van egy kecske, vagy jutóróbolt készült sajtortájuk, a Flau-nak nevezett, ez egy nagyon autentikus ibizai desszert, de ánizsal meg mentalevéllel van megfűszerezve, és ettől egy kicsit olyan érdekes az, hát a szó jó értelmében érdekes az illata, meg az íze, de meg kell próbálni, meg kell kóstolni, hát hogyha hasonló, ami nekem pozitív élményt okoz. Tehát tényleg a helyieknek vannak ezek, mondom, és ilyen ezeket az ételeket a legkönnyebben úgy tudod megcsípni, hogy mindenhol vannak ilyen kirakodó vásárok. Hogyan szombaton vagy kedden, teljesen mindegy, de általában vannak ilyen kis kirakodó vásárok, különböző kis város tereken, és én többször belefutottam ilyenbe, és na, akkor kell oda bemenni azonnal, és akkor megnézni, hogy mi az, ami érdekes, finom, illatos. Hogyha vásárolni akarsz valami helyi bizbaszt, az is van, de ilyen különleges ételek is, abszolút, mert úgyhogy nagyon így ezt érdemes kipróbálni, úgyhogy van a végszó ebből a szempontból, hogy van mindkét szigeten nagyon jó ételek is. Én most ide föl fogok rakni egy ilyen Bullet de Pex receptet, egy sáfrányos rizssel, ez a tengeri halas egytál étel, de azért sáfrányos sáfrány és rizssel, mert hogy ez az ibizai bulubepex, ez egy sáfrányos ragú. És
0: hogyha szép színe lehet a sáfránytól,
1: igen. Van, és pont ennek a halnak a ragujából, a direkt bűlével készíték, és abból a bűléből kell levenni a léből, és abból elkészíteni a sáfrányos rizst. Nagyon jó. Na. Jó hangzik, meg még az is egy kis ízbombát hozzá.
0: Na, hát ez egy kiváló recept, az Antiséf az amatőr oldalon ott lesz, és akkor legközelebb Gibraltárt keressük fel, az ízgé lesz. Köszi, Anti.
1: Nagyon szívesen.

0: tudom, hogy akarod.
1: Itt az évnek az az időszaka, amikor hát a nyár egyik legszebb égi látványossága elé tekintünk, mert hogy jön a perzeidák meteorraj, ez ugye minden évben visszatér, és a nyár égbolt egyik leglátványosabb jelenségeként tartjuk számon. A meteorraj tulajdonképpen a 109 P Swift tud üstökös által hátrahagyott apró porszemcsékből és törmelékből alakul ki. Amikor a Föld áthalad ezen a törmelék felhőn, a részecskék nagy sebességgel belépnek a légkörbe, felizzanak. Ezeket hullócsillagnak látjuk. A perzeidák aktivitása július végétől augusztus végéig tart, a maximuma pedig általában augusztus közepére esik. A meteorok látszólag a Perzeusz csillagkép irányából érkeznek, innen származik a raj neve is. A csúcs környékén megfelelő körülmények között akár óránként több tucat meteort is megpillanthatunk. A legjobb megfigyeléshez érdemes fényszennyezéstől távoli sötét helyet választani. Távcsőre nincs szükség, hiszen a meteorok az égbolt nagy részén feltűnhetnek. Érdemes évfél után hajnal előtt figyelni ezeket, amikor általában kedvezőbbek a megfigyelési körülmények, és talán az sem véletlen, hogy a perzeidákhoz kapcsolódik az egyik legszebb nyári program. Leteríthetünk egy pokrócot, hátradőlhetünk, és minden egyes hullócsillagnál akár kívánhatunk is valamit.

0: Ez a Best FM a 103.9-en, és van egy weboldalunk, és ez a www.bestfmnyiregyháza.hu. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy na pörögne már egy kicsit, programra vágyna, érdemes ránk kattintani, mert hogy ott össze vannak szedve az aktuálisak. Például minden részlet megtalálható a Józsavárosi Sportnapról is, amely augusztus 14-én pénteken délután 4 órakor kezdődik a Józsavárosi Művelődési Házban, az Ungvás sétány 33 szám előtti sétányon, tehát nem bent az épületben. A megnyitó után jön a Színezzük Szebbé Örömtáncklub, majd lesz jóga, senior torna, Naninski és Figaro akrobatikus bemutatója 5-kor kezdődik, őket fél óra múlva a Muay Thai Jakab Team Sportegyesület követi, majd a Spirit Medibol Egyesület is fellépés lesz, extrém kerékpár bemutató is. Sok kísérő programmal is készülnek a szervezők, felállítatják az ugrálóvárat, lesz kézműves foglalkozás, pingpong, dietetikus tanácsadás és sok-sok sporteszköz ki lehet majd próbálni. Jön tehát augusztus 14-én a Józsavárosi Sportnap.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merülve.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Modern design falpanelekkel a Csempe és Kertáruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
4: A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótérihez között 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecseri Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecseri Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. 18 szakirányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-ig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Legközelebb egy óra múlva jönnek friss hírek, ez a Best FM Nyíregyháza 103.9-en, tele vannak a nyári helyek, mindig fesztiválokkal, ugye vannak új fesztiválok, és vannak olyanok, amelyek már évek, évtizedek óta rendszeresen jelentkeznek. Hamarosan mi is fesztiválozunk, a világ legfurcsábbjait keressük fel.

Ellátogatunk a világ legfurcsább fesztiváljaira, felejtsük el a monoton technozenét és a fesztiválokon megszokott hosszas sorban állást a túlárazott ételekért, italokért. A világ hét legkülönlegesebb nyári fesztiválja ezeken abszolút túlmutat, ami valami egészen mást kínál, mint amit eddig tapasztaltunk. Hát van, ahol Ikerfesztivált tartanak, van, ahol Lábbúvár Fesztivált, de van ma már Elvis, majdnem Presleyt is hozzámondtam, csak így simán van Elvis Fesztivál.

A halál közeli élmények megtapasztalását, például nyitott párnázott koporsókban fekvő embereket szállítanak körbe a településen. Bár meglehetősen morbidnak hangzik ez, a fesztivál látogatóinak különleges élményben lehet része, nem is beszélve a felgeteges buliról és a tűzi játékról. Aztán van Lábbúvár Fesztivál is, ezt a Velszben tartják, szintén szerintem eléggé bizarr ez a fesztivál. Augusztusban tartják meg minden évben. A versenyeken résztvevők a lehető legrövidebb alatt igyekeznek két egymás követő hozban átúszni egy tőzeges, vízzel töltött árkot. Ha az úszás nem az erősségük, akkor jelmezversenyen vesznek részt, ahol a legegyedibb, legfantáziadúsabb ruhakötemények tulajdonosait különféle díjazásokban részesítik. Finnországban is van furcsa fesztivál, a feleséghordó világbajnokság is ennek része. A világ minden tájáról érkeznek a férfiak júliusban Finnországba, hogy kipróbálják erejüket, egy nehéz akadálypályán futva, feleségeiket vagy barátnőiket a hátukon cipelve. A pálya 250 méter hosszú, és két száraz és egy vizes részből áll, utóbbi körülbelül egy méter mély. A győztes csapat sörben részesül, mindenki annyit kap, mint amennyi a partnere súlya. A második és harmadik helyezést is díjazzák, emellett külön díjba részesül a legszórakoztató páros, a legjobb jelmez és a legerősebb hordozó is. A belépés 50 euró, azaz közel 70 ezer forintba kerül. Ohioban pedig 1975 óta tartanak iker találkozót, az iker testvérek legnagyobb létszámú éves találkozója ez a világon, amire mi is lehetne alkalmasabb hely, mint az ohiói Twinsburg nevű település, ahol a fesztivált már előtte hónapokkal előkészítik, és hát augusztus elején jön a kettős felvonulás. A tehetségkutatókik többféle eseményt is rendeznek. Az ikrek regisztrálhatnak, hogy részt vegyenek a tevékenységekben. Az általános belépő díja mindössze 5 dollár, azaz kevesebb, mint 2000 forint, és minden évben más a tematika. A vendégeket arra biztatják, hogy a világ minden tájáról érkezzenek a verseny témájának megfelelő jelmezben. Japánban pedig Köldök Fesztivált tartanak, a Hokkai Hezu Manzuri néven Köldök Fesztivál zajlik minden év július végén Hokkaidó szigetén, az első 1969-ben volt. A japánok számára ugyanis a köldök ünnepet jelent, mivel Fuvarno Hokkaidó központjának, azaz köldökének tekintik. A fesztivál fő eseménye nem más, mint a Köldök tánc, és ott az Elvis Fesztivál is Ausztráliában, az Új-Dél-Walesi Parks mezőgazdasági kisvárosban rendezik meg, évente mintegy 25 ezer fanatikus rajongó érkezik. Az extravagáns programkavalkáddal büszkélkedő fesztivál többek között felvonulással, élőzenével, illetve tánc és öltöztető versenyekkel szórakoztatja a látogatókat.

0: Elhagyjuk a húst, vagy az összes állati terméket, és na kiderül most mindez. Pallagi Alexandra dietetikussal beszélgetek itt a Kalóriadóban. Szia, Szandi!
1: Szia, majd üdvözöllek, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat is.
0: Annyira örülök, hogy ezt a témát választottad, hogy húsmentesen hogyan lehet élni, vagy állati eredetű termékek nélkül, mert hogy ma már egyre többen követik ezt, de nem biztos, hogy jól. Ugye az előző adásokban már beszélgettünk arról, hogy a vega és a vegán étrend környezetvédelmi szempontból is hihetetlenül fontos, de ha valaki nem akar nagyot váltani, hagyja el a húst egy héten egyszer vagy kétszer, és már egészségügyi szempont mellett a környezet szennyezésben is azért jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen az ökológiai lábnyomunk. Na akkor már megígértük, hogy beszélgetünk arról, hogy a vegetáriánus étrenden belül milyen irányzatok is vannak.
1: Igen, hát elég sok irányzatra tudjuk bontani. Beszélhetünk egy olyan irányzatról, ami szemi-vegetáriánus vagy flexitariánus. Ez tulajdonképpen egy növényi alapú étrend, de kis mennyiségben mindenféle tejterméket, tojást, halat és baromfi húst is tartalmaz. Akkor beszélhetünk a pollotariánus étrendről, amikor a növényi alapú étrend a szárnyasúk húsát engedélyezi. Beszélhetünk az általat követett peszkatriánus étrendről, amikor a növényi alapú étrend halakkal egészül ki. És akkor így a tejtermék tojás kapcsán két részt tudunk elkülöníteni. Van a laktó-ovo-vegetáriánus étrend, ami a növényi alapú étrend mellett tejtermék tojás fogyasztását is engedi, a laktovegetáriánus a tejtermékek fogyasztását engedi, de tojás nem szerepel, ovovegetáriánusnál pedig épp ellenkezőleg a tojás fogyasztható, viszont a tejtermékek azok nem képezik az étrend részét, és hát ugye van a vegán étrend, ami most kérdés, hogy a vegetáriánus egy változata lehet, vagy akár egy külön ágazatként tekintünk rá.
0: Mert hogy a vegánok egyáltalán nem esznek semmit, ami állati eredetű, ugye? Így lehet röviden összefoglalni, tehát se sajt, se tejtermékek, se semmi.
1: Pontosan, és azon túl, hogy tulajdonképpen tehát csak növényi alapú élelmiszereket fogyasztanak, az állati eredetű termékek még közvetett formában sem lehetnek jelen, és az étrenden túlkerülendők az állati közreműködéssel készült eszközök, például a bőr, a szőrme, akkor a méz kicsit ilyen különleges kategória, mivel állati közreműködéssel jön létre, de ugye virágporból van, van olyan vegán, aki fogyaszt mézet, van, aki egyáltalán nem fogyaszt mézet sem.
0: Azt gondolom egyébként, hogy aki vegetáriánus vagy annak valamelyik fajtáját csinálja, az mondjuk egészségügyi okokból és mellette föld- és állatvédelmi okokból teszi ezt, viszont ha valaki vegán, akkor az valami hihetetlenül nagy elköteleződést jelent szerintem.
1: Igen, én is ezt gondolom egyébként itt az egészségügyi hatásokra csak egy picit kitérve, hogy annyit említenék meg, vagy annyit emelnék ki, hogy nagyon fontos, hogy a vegán étrendet is jól csináljuk. Tehát az a helyesen összeállított vegán étrendnek lehetnek egészségügyi előnyei, de azért ne feledkezzünk meg arról, hogy úgy is lehet egy vegán étrendet követni, hogy reggelire vegán gabonapelyhet eszek növényi itallal, ebédre egy pizzát sajt nélkül, pacsira meg mondjuk kakaós csigát, ami szintén vegán, és ez nem, tehát mi nem tartalmaz zöldségeket, nincsenek gyümölcsök, nincsenek magvak, tulajdonképpen a fehérjebeviter egy ilyen esetben a nullához közeli, tehát lehet a vegán étrendet is egészségtelenül csinálni, pont úgy, mint ahogy egy vegyes étrendet is lehet csinálni egészségesen, és lehet csinálni egészségtelenül.
0: Hosszan soroltad, hogy a vegetáriánus étrendnek milyen fajtái vannak. A vegán az egyértelműbb? Tehát van, mondjuk a mézzel kapcsolatban van kérdőjel, de hogy a vegán étrenden belül vannak változatok?
1: Igen, itt is van még nyers vegán. Ez ugye azon túl, hogy minden állati eredetű terméket kizár, a növényi élelmiszereket is kizárólag csak nyers formában engedi fogyasztani, és azért nyilván itt is vannak konyhataxonológiák, amiket alkalmazhatnak, például az áztatás, szárítás, 45 fok alatti hőhatás, de fogyasztás nem engedélyezett.
0: A fogyasztás sem? Nagyon nehéz.
1: Igen, és akkor van, azt szerintem a legnehezebb, az a fruitizmus, amikor csak tulajdonképpen gyümölcsöket, nyers zöldségeket, magvakat fogyasztanak. Itt ugye már a gabonafélék is, a gabonafélék sem engedélyezettek. Ez már azért sok kérdést felvet, és ezt én már nem sorolnám az egészséges kategóriába, de egyébként ez ilyen irányzat is létezik.
0: Na, megint okosodtunk. Köszönöm szépen, Szandi.
1: Én is.

Szendi Hajni vagyok, a fűszerek közül vizsgálunk most meg egy párat, de nem azért, hogy főzzünk velük, hanem azért, hogy szebbé váljunk, mert hogy vannak olyan fűszerek, amelyek egész egyszerűen csodát művelnek az arcbőrünkkel, csak tudni kell őket használni. Ugye nagyanyáinktól mindig azt hallottuk, hogy olyat ne kenjünk a bőrünkre, amit egyébként nem ennénk meg. Hát ez furcsán hangozhat, de hogyha egy kis történelmi áttekintéssel egybekötjük ezt a kijelentést, akkor ez jogos. Gondoljunk csak arra a rengeteg méregre, amivel őseink mondjuk így ápolták az arcukat. Arzént kentek a járomcsontjukra, rezet a szemhéjukra, a görögök pedig ólombázisú arcápolókat használtak, hát ez mind borzasztó roncsoló. Ezeknek a szokásoknak elég végzetes következményei lettek. A bőrükkel sokat törődő nők megőrültek. Volt, aki megbetegedett, meddővé váltak, nagyobb adag alkalmazás esetén pedig volt, aki meg is halt. Manapság szerencsére ez a veszély már minket egyáltalán nem fenyeget, mégis a legjobb az, hogyha mondják szakemberek, a konyhában találjuk meg a természetes csoda anyagainkat, és ezt kenjük magunkra. Hát itt van kérem szépen rögtön a kamilla, ez a virág, amit teaként kiszárított levélként szoktuk használni gyulladás csökkentőnek, és ugye májtisztító hatása is van. Ha kamilla teát kortyolgatunk, akkor jót teszünk vele a vessénknek, az emésztőrendszerünknek, de készíthetünk belőle pakolást is az arcunkra. Nincs más dolgunk, csak megfőzni egy lábas, jó erős kamilla teát, aztán zabbal és mézzel összekeverni, addig még nem kapunk ebből egy jó kis masszát. A méz egyébként kitűnő hidratáló, és a pattanásokkal is felveszi hatékonyan a harcot. A keveréket masszírozzuk az arcbőrünkbe, aztán néhány perc elteltével mossuk le, a maradékot a hűtőben is tárolhatjuk. Aztán itt a levendula, amely egyébként is sok világmárka kedvenc arcápolási hozzávalója, nyugtat, fertőtlenít, a száraz érzékeny bőrűeknek ajánlják. Használatának legegyszerűbb módja, hogyha erős levendula teát készítünk, és egy kitisztított sprés flakonban tároljuk, amit aztán onnan az arcunkra spriccelgetünk. A fertőtlenítésen kívül a hangulatunkra is a levendula jó hatással lesz. A bazsalikon mellett sem menjünk el szó nélkül, amit nem csak a pizzára tehetünk. Jó szolgálat nekünk a bazsalikom, ha a belvárosban vagy egy fokozottan szennyezett környezetben élünk, mert hogy a bőrünkre ugye nyilvánvalóan ez a folyamat, a szennyeződés rátapad, és tulajdonképpen ezektől ment meg minket a bazsalikom. Készíthetünk belőle teafélét, a forrásban lévő vízzel le kell önteni egy marék bazsalikom levelet. Persze hagyjuk, hogy kihűljön, ne forrázgassuk az arcunkat, így kapunk egy jó kis folyadékot. Ezzel mossuk le az arcunkat lefekvés előtt és felkelés után, aztán hidratáljunk, a bazsalikom ugyanis kicsit kiszáríthatja a bőrünket. Szintén jól jöhet a kurkuma, trükkös, mert idéglenesen sárgára színezi a bőrt egy kicsit, de nem kell megijedni tőle, ugyanis ez csak átmeneti hatás, egyébként pedig sokkal tisztább és puhább lesz tőle a bőrünk. Indiában bevett szokás, hogy ezzel mosnak arcot esténként, érdemes reggel hanyagolni, ha nem szeretnénk, hogy furcsán nézzünk ki. A kurkumában rengeteg az antioxidáns, úgy hidratálja a bőrt, hogy közben nem szárítja ki. Pakolást is lehet belőle csinálni, bármilyen olajjal, ha összekeverjük, pár percre a bőrön hagyjuk, akkor ez csodát művel, de csak és kizárólag este használjuk. És itt van még a fahéj is, amely tele van egyébként antioxidánssal, ezért gyors segélyt nyújthat a bőrünknek, ha valamiféle károsodás érte. Na, irány a konyha!

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én búcsúzom, de azért hozok előtte mindenféleképpen programokat. Kiállítás megnyitóra mehetünk majd el. Ebben a hónapban, 27-én a Pál Gyula terem lesz a helyszín Nyíregyházán a Vai Ádám körút 18 szám alatt. A Város Önkormányzat és a Váci Mihály Kulturális Központ közösen rendezi meg a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítását. A megnyitó, ahogy említettem, augusztus 27-én lesz majd. Endres Ágnes díszlet és jelmeztervező, Gabuja Márta keramikus iparművész és Homoródi Éva festőművész alkotásait tekinthetjük majd meg, mert hogy ők nyerték el a város által adományozott képzőművészeti ösztöndíjat, amely egy évig teremt lehetőséget a kiválasztott művészeknek, hogy megvalósíthassák a pályázati programjukat. Újra jön az Utazók a könyvtárban, ezúttal Sipos László, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagja, Galíciai Elegancia nyomában című vetített képes előadását nézhetjük meg szeptember 1-én a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia termében. A Cantemos Nemzetközi Kórusfesztivál 16. alkalommal szervezik meg, több napos lesz, augusztus 16-a és 21-e között zajlanak majd az események, lesz jótékonysági koncert, fesztivál hangverseny, ünnepi nyitó hangverseny, vendégjárás, gálakoncert és még folklor est is. Egyébként több esemény ezzel kapcsolatban ingyenes. És végül, de nem utolsó sorban, jön az 52. Józsavárosi Napok, augusztus 15-én, mások mellett fellép a Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar és Mazsorett csoport, a Gombóc Együttes, az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosolytag Intézménye zumbázik majd, de tulajdonképpen a helyi csoportok szinte fél óránként váltják egymást majd a színpadon. Este lesz Tűztánc Show és a Vox Együttes is fellép. További programok a www.bestefemnyiregyhanza.hu-n. Találkozunk legközelebb is. Szendi Hajnit hallotta a hírek után. Érkezik Dékán Pisti.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt,

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek le.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium, a hely, ahol ünnepelni kell.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Érkeznek a józsavárosi napok. Új kerettel készül a szezonra a Hübner Nyíregyháza. Míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Augusztus 15-én szombaton a hagyományőrzési és a felhőtlen szórakozási a főszerep a józsavárosi napok második napján. A legkisebbeket Ugrálóvár és a régmúltat időző Fakörhinta várja. Délutántól egészen késő estig pedig a színpadon kulturális műsorok gondoskodnak a szórakozásról. Mondta el rádiunknak Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a Családokért Egyesület elnöke.
5: Ez már egy hatalmas múltra visszatekintő, hagyományőrző rendezvény, amely Nyíregyháza értéktárát is gazdagítja. 14.45-kor indul a program, hagyományosan a Szabolcsi Koncert Fúvú zenekar és Mazsoret csoport fölveri úgymond a józsavárost, amelyet most a Rolling Kids-es kis guruló autók is fognak követni, ez bármelyik gyermek igénybe veheti és kísérheti a felvonulást, és maradtunk a hagyományoknál a számtalan színpadi program mellett. 21.30-tól egészen éjfélig a Vox fogja szórakoztatni utcabállal a kedves érdeklődőket, és többedik alkalommal látogat már el ide hozzánk Budapestről a Tűztánc Show, és ezzel is szeretnénk elkápráztatni azokat, akik megtisztelnek bennünket, és itt vannak a rendezvény ideje alatt, hogy jól érezzék magukat.
4: Jelentősen átalakult kerettel és új szakmai stábbal készül a bajnoki idényre a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, írja nyíregyháza.hu. A vezetőedzői posztot a nyíregyházi Takács Máté vette át. Munkáját Vaskó György és Demeter Ádám segíti. A nyári szünetben 6 játékos távozott a csapattól. A helyükre pedig 5 új kosárlabdázó érkezett. A kék cápák 8 hetes felkészüléssel készülnek az idényre. Első hazai felkészülési mérkőzésüket szeptember 5-én játsszák a TF Budapest ellen. Szeptember 11-én és 12-én pedig a Sitkuernő emléktornát rendezik meg a Continental Arénában, ahol a házigazda mellett Jászberény, Tiszaújváros és Dunaharaszti is pályára lép. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az egyik jármű. A jövő hét folyamán, augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

Csütörtök délután van újra nálunk, szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Deken István vagyok, és 4x60 percnyi figyelmet remélek öntől, melyet kitöltök majd infókkal, játékkal. Közlekedünk majd, teszünk egészségünkért, és már is indulunk, ez a Destination Scalabria.

All Life Desiree-től itt a legnagyobbak között, aztán Aliával a Try Again című dalt hallgatjuk, dúdoljuk, jön egy kis R&B, meg friss időjárási adatok. Hát jócskán elmaradtunk az előző napokhoz képest, 28 fok a csúcsértékünk a mai napra. A szél az továbbra is észak-észak-keleties, mint ahogy a reggel perceiben volt, és elég hűvösnek is érezzük. Hát lehet, hogy ezért nem kúszunk feljebb a hőmérő higanyszálát tekintve, zavartalan a napsütés a délutánban, de ahogy említettem, nagy melegre ne számoljon. Csalánfélék, kendelfélék, parlagfő és a gombák is közepes szinten, Nyíregyháza levegőjét tekintve a pollen terhelésünk ügyében, ezzel is készülnie, azért érdemes, és jön már Aliyah, ez a Try Again.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
2: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Always on time, Zsarul a Lasantival, miután majd Gáspár Laci énekel, füllet forró nyár, melyet hallgatunk, melyet dúdolunk, és Janet Jackson is mindjárt becsatlakozik Together Again. Vittúr futó verseny, ez pedig már sokadik, hatodik alkalommal itt Nyíregyházán. A program fő célja a sport gyakorlása, a közösség kovácsolása. Mindezek mellett a természet védelmére is felhívják a figyelmet. A futófesztiválnak óriási érdeklődése van, nagyon sokan még másik városokból is, másik megyéből is ellátogatnak erre a kis futkározásra, kis test gyakorlásra. Idén augusztus 29-én és 30-án várják az érdeklődőket. Regisztrációhoz kötött majd a verseny, és hát egy 10,5, egy 2,5 kilométeres táv várja a futni vágyokat. Mindenki egészítés a nyíregyháza.hu-n. Gáspár Lacival folytatjuk, füllet forró nyár, Janet Jackson és majd a Sugababes Hole in the Head dala is mindjárt.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ákos Dalát dudoltuk, a kegyetlen szerelem itt a legnagyobbak között, ez a Best FM térfigyelő kamerák hálózatáról beszéljünk, mely tovább bővül, és hát mely továbbra is segíti a közbiztonság fenntartását, a szabálytalanul parkolást, és persze talán egy kicsit mi is nyugodtabban pihenhetünk, aludhatunk. A közleményt megtalálja a nyíregyháza.hu-n. 16 új térfigyelő kamerával bővül Nyíregyháza közterületi kamera rendszere. A szakemberek a jelenlegi üzembe helyezett kamerák mellett olyanokat telepítenek, mely forgalmasabb csomópontokban, frekventált közterületeken kap majd helyet, szerepet. Jelenleg a kamerák a helyükön, azonban még most a bekötéssel, az üzembe helyezéssel dolgoznak. Hát ez lehet egy kis fennakadás egyébként az emelő kosaras autók miatt. Számoljon erre is. És folytatjuk dalokkal, a Fatboy Slim jön, a The Rockefeller Skankel, aztán majd Bon Jovi meg a Hooligans énekel.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt jönnek a legfrissebb hírek itt a Best FM-en. Danitól tájékozódhatunk, aztán pedig a Pizza Mafia játéka indul egészen 4 óráig, melyben valaki ma is megnyerheti a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzával. Érdemes lehet keresni már bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubileumi program sorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós TOP Plus forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek. Az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében adait élik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja a nyiregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a szervezők szerint a kezdők és a rutinosabb sportolók is megtalálhatják a nekik megfelelő kihívást. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok egyaránt nevezhetnek. A verseny kategóriái, távjai és a nevezéssel kapcsolatos részletes információk már elérhetők a város honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék Változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 órakor ezek már a játékos percek, melyben ön is részt vehet, már mintha játékban, a Pizza Mafia játékában. Csak keresnie kell bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ide kitettünk ma is egy kérdést, melyre ha válaszol, bedobom nevét virtuális kalapunkba. Gyerje ma is a szerencsés

A Blue Dalát a 2000-es évek elejéből hallottuk, a One Love után majd Nagy Adri és az Álomkép folytatja a Nyíregyháza legjobb zenei listáját. Ez a Best FM, Déken István vagyok, a Pizza Mafia játéka pedig elstartolt, mely egészen 4 óráig számít kommentelésére, hozzászólására, kedvenc színére. Mi a kedvenc színei? Tettem fel a kérdést, itt találja meg a Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán. Oda kell kommentelni, ha szeretne részt venni a játékba, ugyanis, hogyha hozzászól, akkor bedobom nevét virtuális kalapunkból, innen sorsolok majd a hírek előtt. És akkor megtudjuk, hogy ki a nyertes, addig pedig pörögjenek a dalok. Nagy Adri, George Michael és majd az Embertelen dal is mindjárt.

Milyen jó ez az átirat. Geszti Péter, Locsi Begi, Presser Gábor és az Ember Talent dal a 2022-es verzióban itt a legnagyobbak között. Jó munkát kívánok! Itt a kis péntek perceihez csütörtök van, és egy nagyon egyszerű játékot hoztam, mi a kedvenc színe. Ilyenkor persze általában egy egyszerű választ vigyeztünk oda a Facebook oldalunkra, de ha kifejti, akkor még inkább örülök. A szín, a kedvenc szín az nagyon sok mindent elárul az emberről. Valami oknál fogva a személyiségünk kötődik bizonyos színekhez, bizonyos struktúrákhoz, így pedig azért ez sok mindent enged következtetni. Nyilvánvalóan érezzük, hogy a sötétebb színek komorabbak, míg a sárgás, narancssárgás, zöldes szín az sokkal vidámabb, a piros, a tüzes színek pedig inkább az ilyeni fajta jellemre utalnak. Szóval így várom üzeneteit, van idő bőven, hogy megfogalmazza gondolatát, bevallom őszintén, hogy én nagyon szeretem a rikító, nagyon-nagyon hangsúlyos színeket, a narancssárgát, téglavöröst, a pirosat, de ide sorolhatnám a fűzöldet, a kéket is, hát azért számtalan szint. Szeretek, illetve viselek is, hordok is magamon, nem igazán vagyok egy szürke ember. Hát így várom üzeneteit, hozzászólásait egészen 4 óráig, ahogy említettem, így nyerhet. Ma viheti haza a szuper pizza menüt. Önnek már üzenettek, hát biztos voltam benne, hogy Jolán a rózsaszint emeli ki, hiszen szinte minden ilyesmi játékra a rózsaszint hozza válaszként, akár milyen cipőd van, akár milyen ruhát vettél fel. Valahogy ő a rózsaszín köré szervezi az életét, de nagyon hangsúlyos a kék, na meg a piros itt az üzenetek között, néhány kivétellel, ugyanis Veronika a lilát hozta kedvenceként. Hát ilyen egyszerű ez a játék ma. Várom hozzászólásait, Only Mercy énekel, Dance With Me Tonight, a Well Hello-val, a Disco Club, és énekel még Whitney Houston is.

I'm Your Baby Tonight, Whitney Houston dalát hallottuk, dudoltuk, ez a Best FM, a Pizza Mafia játéka pedig egészen 16 óráig a hírekig. Várja hozzászólásait, üzeneteit Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Egyébként, ha itt visszakanyarodunk a dalra, akár egy ilyen fajta üzenetet is nyugodtan, egy szín segítségével közölhetünk, hiszen ahogy említettem, a piros az nagyon tüzes, tüzes jellemre utal, ezért szokott a rúzs például piros lenni. Vagy ezért vonzóbb egy piros ruhácska. Így várom üzeneteit, mi a kedvenc színe? Ugye itt van az üzenetek között Edith. Piros, mert az olyan tüzes. De hát Diana is a pirosat írta, illetve Aranka is. Az eddig beérkezett üzenetek között úgy látszik, hogy a kék a nyerő. Sokkal többen írták, mint bármilyen más színt, például Anna Mária, vagy Erika is a kék színt emelte ki kedvenceként. És valaki a divat miatt választ egy színt, vagy hord egyfajta öltözetet. Ildikó azt írja, a hangulattól függ, de a fekete az mindig slankít. Így jönnek tehát üzenetek, várom az ön hozzászólásait is, van idő, fél időben járunk, ide jönnek a dalok Freddyvel, az Otthon bárhol után Lenny Kravitz pengeti a The Chamber után, még a Back to Black Baby-vel Na Ne Na Ne is mindjárt.

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A csapat már többször átszerveződött a Back to Black Babyvel, a második felállás, ugye első körben Pili Barnával jöttek a sikerek, a Hófehér Jaguár például, melyet úgy át is gondoltak, újra is gondoltak már, hogy ez a dal a Nane Nane lesz-e olyan sikeres, hogy újra gondolják, az majd a jövőben kiderül. Sean Kingston énekel a folytatásként, a Beautiful Girls pedig már számtalan átiratot tudhat magáénak, gondolták újra nagyon sokszor. Az ön színe az viszont még mindig kérdőjel, hiszen így pörög a játékunk a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, így talál ránk, így tud csatlakozni a Pizza Mafia játékához, így nyerhető meg ma is a szuper pizza menü, hogy ott válaszol a kérdésre. Mi a kedvenc színe? Hát nyilvánvalóan nem egy kifejtős játék a mai, de azért érdekel, hogy ki milyen üzenetet ír. És látszik, hogy nem olyan egyszerű a választás, hiszen sokan sokféle színt emeltek ki kedvencként, bár abból tudjuk, hogy igazából csak egy lehet. Itt van például emerencia üzenete, a kék minden árnyalata és a citromsárga, mindemellett a feketét is szeretem, hát ugye három teljesen különböző hangulatú szín. Nekem a narancssárga és a lila a kedvencem, ezt már Boglárka írta. Pont így hívják a kislányomat. Pál, mint általában a férfiak, szürke, sötétkék, fekete, az ilyen jellegű színeket szereti, hordja, viseli. Hát így várom üzeneteit, van idő, 20 perce van már, hogy megfogalmaz a játékunkra adott válaszát. Ne feledje, mindenki belekerül virtuális kalapunkba. És miközben írogatja ennek a dalok is, Sean Kingston a folytatásként, aztán Rácz Gergő Sziszivel mindjárt. Ja, nem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: nem.
1: Az utolsó 10 percbe értünk, mindjárt megtudjuk, hogy ki nyerte meg ma, így csütörtökön a Super Pizza menüt a Pizza Mafia játékában. Meg egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en, és lassan-lassan már meg is tudjuk, hogy ki nyert. A kérdés rendkívül egyszerű, mi a kedvenc színe, így várom üzeneteit, hozzászólásait a képhez, mert Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza hozzászól, regisztrálom is. Lényegében sorsolás útján így lehet majd nyerni. Pragmai nekem, Tokasz Miracle után, már megtudjuk, hogy ki az.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt a vége, fuss el, vélem, mintha egy jó kis mese lenne mai játékunk, de egyáltalán nem az, hiszen a Pizza Mafia játékát érdemes szemmel követni, figyelni, mert mégiscsak két pizza tét, a szuper pizza menüt lehet megnyerni. Jó voltukból minden hétköznap itt a Best FM-en, 3 és 4 óra között. Szóval, mi a kedvenc színe? Így tettem fel kérdésemet, így vártam válaszát, üzenetek szép számmal jöttek, kevertem, kavartam, nézzük, ki a nyertes üzenet. Nekem a narancs, sárga és a lila a kedvenc színem. Írta az üzenetet Boglárka, jó étvágyat kívánok Öné, a szuper pizza menü, gratulálok! Köszönöm mindenki hozzászólását, és köszönöm figyelmüket, és a következő órában már a közlekedési infók jönnek. Holnap nem játszunk, technikai dolgok miatt nem tudjuk indítani játékunkat, de hétfőn újra itt a szuper pizza menü, melyért érdemes majd akkor is követni Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza, ne felejtkezzen el róla, most pedig jöjjenek az útinfók!
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium, a hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
3: A Szabolcs online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótérihez között 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecseri Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecseri Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. 18 szakirányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: nincs megállás 4 órakor sem továbbra, és itt velünk a legnagyobb dalok, ez a Best FM, és nézzük az útinfókat is, hogy segítsem az úton lévőket. Várom ma is észrevételeit az utakról, 33-33-309, Britney dalával pedig indítjuk az órát, jelenleg 28 fok van.

0: a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is. 103.9 Best FM.
2: Biztonsági öv, bukósisok, gyermekbiztonsági rendszerek. Figyelmünk fókusza ide irányuljon, ha beülünk az autóba, és akkor utána lehet keresgetni a slusszkulcsot a táskából, na meg persze nézni, hogy van-e elég üzemanyag. Hát ide is jönnek majd ebben az órában infók, mármint hogy mennyiért tankolhatunk. De addig azonban még fontos infók a közlekedőknek. Új aszfalt réteg a Korányi Frigyes utca egy részén, egy 400 négyzetméteres szakaszon újulhatott meg. Az útburkolat egyébként ez a garázsok, meg a lakótömbök közötti szakasz ott, ahol egyébként az ott lakók közlekednek, azonban a felújításra óriási szükség volt, most már lehet rendesen használni a parkolókat. Aztán útfelújítások a Bánki Donát utcában is, nagy felületű kátyúzás zajlik itt is, a munkavégzés ideje alatt forgalom korlátozásra. Időszakosan lassabb haladásra kell számítani, óvatosan tehát erre is. Csak 10 perc ma is Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával, milyen mennyiségű ellenséggel állunk szemben, mármint ugye egészségünket őrizendő. Ide jönnek majd infók fél ötkor.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Mindenkit hazavárnak mérsékelten a tempóval, tehát, és értendő ez javarészt a motorosokra, mert ők így suhannak mellettünk, közöttünk, cikáznak, azért könnyen megtörténhet a baj, nem elég autósként figyelni és nagyobb oldaltávolsággal, a megkövetési távolsággal autózni Nyíregyháza útjain, meg a környékbeli utakon, hanem motorosként is. Extra figyelem kell a közlekedés mellett, és még itt vannak a rolleresek is, akik hát igazából nem akarják betartani a kereszt szabályokat. Szóval óvatosan. Én pedig hozom a kiegészítéseket, hogy mire kell készülni. Munkálatok a Nagyvárad és a Cucor-Gergely utcai csomópontban, erős áramú hálózatbővítése, zajlik itt járda, helyreállítási munkák a Rákóczi utcán, a Vasvári Pál utca és az Új utca közötti szakaszon, és mindezek mellett tart a szennyvíz beruházás vagy a szennyvíz rekonstrukció itt a városban. Látjuk ezeket az óriási csöveket, melyeket ledugnak a föld alá, és hát ez most javarészt itt a Kert utcán okoz problémát, és szépen lassan a városban szinte mindenhol megjelennek ezekkel az óriási gépekkel. Itt is nagyon figyelmesen, óvatosan, sokszor rendőr is segíti a közlekedést. Mérsékeljük, tehát itt is a tempót, kiegészítéseket várok. 30-33-103-9, ez pedig már a Csak 10 perc.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
3: Csak 10 perc.
4: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
3: Csak 10 perc.
4: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
3: Csak 10 perc.
4: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Csak 10 perc.
5: Tök jó volt, hogy Dokival beszélgetünk, most kiadom egy picit ezt a belső beszélgetésünket itt adás előtt, és akkor beszélgetünk arról, hogy hogy lehetne ezt a műsort jól elnevezni, a mostani epizódot, a Csak 10 perc rovatban. Tényleg köszöntöm a rádióhallgatókat. Szervusz, doktor úr!
6: Szervusztok!
5: Doktor Mórik Gyulával beszélgetek, és azt találtuk, hogy az ellenség mérete. Hát ugye, arra voltam kíváncsi, ugye, hogy az éghajlatváltozás kapcsán, amikor elkezdenek olvadni azok a területek, amik most egyelőre még jég alatt vannak, akkor onnan előkerülhetnek vírusok, gombák, baktériumok, amik veszélyt jelenthetnek majd az emberiség jövőjére.
6: És ugye nem majd.
5: Igen, nem veszélyt jelentenek. Oké. Okay. És hogy arra vagyok kíváncsi, hogy milyen mennyiségű ellenséggel állunk szembe? Vagy pedig lehetőséggel? Mert ugye ez még nem konkrét ellenség, csak egy lehetőség.
6: Ez konkrét ellenség. Tehát senkinek ne legyenek kétségei, mert mondom, már voltak események, amiről szintén beszélni fogunk. Tehát konkrétan mérjük föl, hogy az ellenséges sereg mekkora. Ugye, hát mert ez úgy megyünk egy ilyen csatába bele, hogy vannak fegyvereink, meg tudjuk, hogy mit kell ellenük csinálni, meg onnantól kezdve tudjuk, hogy hányan vannak, és akkor fölkészülünk. Oké. Tehát tulajdonképpen mit kell megvizsgálni, és nagyon örülök, hogy volt egy napom, mert így még szemléletesebbé tudom ezt tenni, és Tivi, nagyon szépen kérlek, mindig reflektálj, és nyugodtan mondd el azt, amit érzel.
5: Ezért kapok gondolt, állandóan, ne dumálj bele, hagyjad
6: már beszélni. De most ne dumálj már bele, mert hogy szeretném, mert hogy...
5: Te mondtad.
6: Igen, így van, én mondtam, és ami a lényeg, tegnap rádöbbentettél arra, hogy én túlzott nyugalommal beszélek erről. Mm-hmm. És igazad van. Azért, mert én ezt ismerem, tanulmányozom, kellőképpen a helyén kezelem, és mondtam neked, hogy én figyelem azokat, mik a kihívások nekem, családnak, unokáknak, stb., és ezért nagyon komolyakat teszek. Na, szóval akkor az ellenség körülbelüli méretéről beszéljünk. Fel kell mérnünk a fagyott talaj kiterjedését, az olvadás ütemét, és hogy akkor abba körülbelül...
5: Szerintem ezt pontosan meg lehet mondani majd.
6: Ezt hajszál pontosan meg fogjuk mondani. Igen. Így van. Na most nagyon nagy különbség van az északi félteke és a déli félteke, a két sark jege között. Ugye az északiról beszélünk most általában, mikor beszélünk, mert a jég, tehát ha a déli is elolvadna, az tragédia lenne, de az nem lesz ott mostanában. Tehát igazából az alap probléma most az északi féltekén van, és ezek a számítások kizárólag az északi féltekére vonatkoznak, mert azt van értelme számolni most nekünk, a többit majd később kell számolni más generációknak. Oké. Na, akkor nézzük meg, hogy milyen területről beszélünk. Az északi féltekén egy olyan 23 millió négyzetkilométert borít ilyen fagyott talaj.
5: Köszi. Okay?
6: No, tehát ez azt jelenti, hogy van 23 négyzetkilométer.
5: Millió.
6: Csak hogy 23 millió, bocsánat, igen. 23 millió négyzetkilométerünk, mivel Magyarország területét úgy nagyjából mindenki be tudja lőni magának, hogy mekkora járt már egyik másik végében. Ha Magyarországot nézzük, akkor ami ugye 93 ezer négyzetkilométer, akkor egy olyan csak most ezek kerekített számok, 250 magyarországnyi területről beszélünk. Még egyszer mondom, 250 magyarországnyi terület.
5: És te mondtad, hogy nyugodjak meg.
6: Igen, de csak akkor mondom tovább. Várhatóan a felső
5: milyen
6: három...
5: Milyen mélyen van? Három méter?
6: Igen, a felső 3-4 méter fog megolvadni, a többi nem.
5: Akkor 23 millió négyzetkilométer szorozva jelen... 4 méteres vastagság, csak eddig.
6: Igen, igen, igen. Ennek a jelentős része felolvad a következő évtizedekben. Mondok meg egy spóra számot. Tehát a Szibériából származó talajmintákban egyetlen, most figyelj Tibi, egyetlen gram talajmintában, egyetlen gram talajmintában van, ami attól függően, hogy honnan jött, vagy 1 millió, vagy 100 millió élő baktérium, sejt, vagy spóra.
5: Egy gramban.
6: Egy gramban.
5: Jó.
6: No.
5: Ezt le sem tudod írni.
6: Jó. De le tudom írni.
5: Már mi nem ezt, hanem azt, hogyha ezt elkezdett kivetíteni, de mondjuk...
6: De kivetítettem. Pontosan erre volt időm.
5: Hát ez kimondhatatlan szám.
6: Nem. Én csináltam egy, ugye, azt mondtam, hogy jó, akkor legyen ez az, ugye, 23 millió négyzetkilométeren olvadjon ki a felső 3 méter. Találtam egy ilyen szakkönyvet, ami azt leírta, hogy egy köbméter kiolvat anyag, tehát egy méterszer egy méterszer egy méteres kocka. Egy köbméter ilyen talaj nagyjából másfél és két tonna között van, plusz-minusz lehetnek, de számításnak ez jó. 3-4 méter mélyen olvad el, tehát ez nagyjából egy négyzetméter, vagy pontosabban ugye egy ilyen négyzetméteren kiolvadó mennyiség az nagyjából 5 tonna.
5: Az 5 tonna.
6: Az 5 tonna. Oké. Okay. 5 tonna. Ki. Egy gramban van 1 millió és 100 millió közötti. Igen. Hát közepeljük meg, legyen benne 10 millió.
5: Jó.
6: Jó? Oké. Na, akkor innentől kezdve van 5 tonnánk. Na most van 5-ször 10 a 13-on, ha jól számolom. A kórokozó szám az ugye 10 a 7-en, azt számoltuk. Tehát körülbelül 50 billió van egy 3 méter mély négyzetméteres területen.
5: Aha, 3 köbméterben.
6: Na most akkor... igen, 3 köbméterben. Így van. Na most ez ugye 10 a 13-on szor 23-szor 10 a 6-on, és akkor kijön, hogy 1,15-ször 10 a 21-en. Nagyon. Tehát ez azt jelenti, hogy 1,1 vagy 1,15-század, bocsánat, trilliárd. Hát valaki akar számolni után, és javítson ki, ha rosszul mondtam, nagyjából én ezt hevenyészettel összeraktam. Tehát nagyjából ennyi kórokozó van, ami támadni fog. 1,15-század szor 10 a 21-en, azaz 1,15 trilliárd, de akkor nézzük meg, hogy ez mennyi, mert hogy nem tudjuk felfogni ezt a számot. Ezért, figyelj Tivi, én szereztem ehhez adatokat, és döbbenet.
5: Tehát, te direkt szivatsz különben.
6: Nem, figyelj. Szerinted az összes homokszem, ami létezik a sivatagokban, a föld teljes területén, az óceánok partján, és
5: szerintem,
6: az óceánok
5: mélyét is számolva.
6: Az nincs ennyi. Az összes homokszemnek ez, ami a földön létező összes homokszemnek ez a 150-szerese.
5: A köszi.
6: Na, aztán várjál, mert ha az összes vízcseppet nézed, akkor is kifejezhető, tehát annál nem több, ha az összes földön lévő vízcseppet nézed, annak egy része, de akkor is látható szám, tehát néhány tizedes.
5: Mit akarunk most ezzel elérni?
6: Várjál, nem, van még egy összehasonlító számom. 5 forintos érme, azt megnéztem, az olyan kicsit több, mint egy milliméter, azt mondta a hozzáértő ember, hogy 1,6 milliméter, ha minden igaz. Na mindegy, szóval a lényeg, ami lényeg, hogy 5 forintos érméket ilyen oszlopszerűen teszünk egymásra, és egymásra rakunk annyit, ahány kórokozókval szembe kell nézni. Tippelj mekkora, milyen magas oszlopot kapunk. Mondjuk, mert tippelj ilyen bolygók távolságában, mert ugye...
5: Hát a holdon túlmegyünk, az biztos.
6: Így van, a Holdon jelentősen túlmegyünk, csak hogy azért legyünk.
5: Napig?
6: Elmegyünk a napig is, és
5: meg ott vissza.
6: Figyelj, tudod mi a durva, hogy ezt már nem tudjuk kilométerben kifejezni, tudni miket, nagyjából, most figyelj, így van, 200 fényév.
5: De jó.
6: Nagyon egyszerű. A nap, föld távolság, hogyha most kilométerezni akarunk, hogy az emberek kilométerben lássák, akkor nap, föld távolság, ha jól tudom, akkor 150 millió kilométer.
5: Aha.
6: Oké, na ezt 12 ezerrel szorozd meg, tehát 12 ezer föld naptávolságra.
5: Csak miért mondtad azt nekem, hogy azért, mit tudom én, legyünk nyugodtak? Hát hogy lennénk nyugodtak? Most egyelőre még csak a veszélynek a mértékét.
6: Én nem mondtam, hogy legyél nyugodt, én csak azt mondtam, hogy ezek a, hogy először mérjük fel, mielőtt idegeskedni kezdünk a valós problémát. Azt is megnéztem, egyébként a legközelebbi csillag, amit nem tudunk kutatni, itt semmit nem tudom, csillag, ami a mi rendszerünkben van, az nagyjából 4,5 fényévre van. Tehát ezért számoljuk ki, hogy ennek a 45-szöröse, ahová jutna ez a dolog. Tehát óriási bajban vagyunk. Tehát ez a kórokozó mennyiség, ez egyszerűen szinte felfoghatatlan. Most azért dolgoztunk rajta 5
5: És holnap percet, elmondjuk azt, hogy akkor...
6: Nem, még elmondok még egy nagyon fontos dolgot, mert ezt ígértem, és ezt ma szeretném még elmondani. 2016-ban alapvetően megváltozott az erről alkotott gondolkodásunk. Tehát azok, akik azt mondták, hogy jó, meg semmi sem, meg nincs ezzel semmi gond. 2016-ban a Jamán félszigeten, bízom benne, így kell kiejteni, a következő történt. És nagyon-nagyon magas hőhullám érkezett oda, nagyon rövid nyári időszakban, és felolvadt a talaj. És a szakma úgy fogalmaz, hogy ebből az egész olvadok, nem olvadok ciklusból kikerült, ebből a befagyott állapotból kikerült egy olyan rénszarvas, tehát úgy fogalmaz a cikk, hogy kint rekett, egy olyan rénszarvas, amely 1941-ben akkor egy lépfene járványban pusztult el. Ezért hasonlítunk mindent itt a baktériumok kapcsán ehhez a lépfenéhez, mert ez megtörtént esetet mond el. Tehát 2016-ban, és csak ezzel szeretnék ma búcsúzni, kiolvadt egy darab antraxos szarvas, ami 41-ben pusztult el. Mondom a mérleget, hogy mi lett belőle. Elpusztult a sarkkörön a környezetében 2300 rénszarvas, megbetegedett 90 ember, és tovább megyek, meghalt sajnos egy 12 éves gyermek. És ez egy ismert kórokozó volt, amely ellen mindenünk megvolt. No, akkor ezzel búcsúzunk holnapig, és aztán bízom benne, hogy jobb dolgokat hozunk már holnap.
5: Legyen így. Ámen. Mert ezt várom.
6: De érted ezt a problémát?
5: Most egyre jobban kezd bennem az a kérdés. Megfogalmazod,
6: egy kis kiolvadás, okay. Egy darab rénszarvas.
5: A reggeli rémizgetéseknek mikor lesz vége?
6: Holnap.
5: Jó, oké. Okay. Köszönjük szépen. Holnap jelentkezünk, doktor úr. Jó pihenést kívánunk. Remélem, hogy nem 50-est fogsz aludni, hanem 92-est, és holnap tényleg átcsapunk a jó irányba. Oké, okay. Köszönjük. Szia.
6: Sziasztok.
1: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
3: Csak 10 perc.
4: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
3: Csak 10 perc.
4: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
3: Csak 10 perc.
4: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Akkor nézzük, hogy mi van még az utakon, melyre készülni kell. Volt egy baleset Tiszabercelli hídnál, sőt egy időben teljes útzár is volt, most már talán lazítottak és elindulhatott a forgalom. Aztán Nyírbogdányi vasúti átjárónál nem működik a fényjelző, óvatosan. A rendőri figyelem itt az Almatárolónál, erre is azért készüljünk. Kiegészítések a Tünde utcai balesethez, itt is most már szabadon közlekedhet. A 38-ason a városból kifelé nyírtelek után pedig rendőrök vannak, óvatosan, ha erre jár, észrevételeket pedig várok a folytatásban is. 33-33-103-9 Szakács Gergő énekeljen a minden tévedésem után. Nézzük, hogy mennyiért tankol.

Írd meg, mit láttál Nyíregyházán. SMS és Viber számunk 30 333 1039. Dékán István várja üzenetet. Egész nap hallgasd a Best FM-et a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek azonnal, mindjárt 5 óra, amikor is tájékoztat minket Dani itt a Best FM-en, előtte pedig nézzük, hogy hogyan állunk az üzemanyag árát illetően. Mindazok, akik porzó tankkal mentek reggel dolgozni, jó hír, hogy legalább nem drágulnak az üzemanyagok, a stagnálást kell hírként hozzam. És mi mindig nagyon jó áron tankolhatunk, 576 a 95-ös, 664 a gázolaj literje. A gázolaj drágult az elmúlt időszakban, de ez még mindig igazából jónak mondható. A holtankoljak.hu adatai szerint pedig elég drága a Brent olaj, majdnem 90 dollárért lehet ezt megvásárolni. A forint 314-en, az USA dollárral szemben ez is azért, hát volt már jobb, de szerintem nincsen okunk a panaszra. Itt még kiegészítéseket talál Dani. Friss hírekkel szolgál, 5 órakor pedig érkezem. Rendkívüli örökbefogadó nap, mindjárt beszélünk erről is.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés. Kineszil számítás technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
4: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízilílium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízilílium. A hely, ahol ünnepelni kell.
5: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Érkeznek a józsavárosi napok. Új kerettel készül a szezonra a Hübner Nyíregyháza. Míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Augusztus 15-én szombaton a hagyományőrzési és a felhőtlen szórakozási a főszerep a józsavárosi napok második napján. A legkisebbeket Ugrálóvár és a régmúltat időző Fakörhinta várja. Délutántól egészen késő estig pedig a színpadon kulturális műsorok gondoskodnak a szórakozásról. Mondta el rádiunknak Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke.
7: Ez már egy hatalmas múltra visszatekintő, hagyományőrző rendezvény, amely Nyíregyháza értéktárát is gazdagítja. 14.45-kor indul a program, hagyományosan a Szabolcsi Koncert Fúvú zenekar és Mazsoret csoport fölveri úgymond a Józsavárost, amelyet most a Rolling Kids-es kis guruló autók is fognak követni, ez bármelyik gyermek igénybe veheti és kísérheti a felvonulást, és maradtunk a hagyományoknál a számtalan színpadi program mellett, 21.30-tól egészen éjfél Liga Vox fogja szórakoztatni utcabállal a kedves érdeklődőket, és többedik alkalommal látogat már el ide hozzánk Budapestről a Tűztánc Show, és ezzel is szeretnénk elkápráztatni azokat, akik megtisztelnek bennünket, és itt vannak a rendezvény ideje alatt, hogy jól érezzék magukat.
6: Jelentősen átalakult kerettel és új szakmai stábbal készül a bajnoki idényre a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, írja a nyíregyháza.hu. A vezetőedzői posztot a nyíregyházi Takács Máté vette át. Munkáját Vaskó György és Demeter Ádám segíti. A nyári szünetben 6 játékos távozott a csapattól. A helyükre pedig 5 új kosárlabdázó érkezett. A kék cápák 8 hetes felkészüléssel készülnek az idényre. Első hazai felkészülési mérkőzésüket szeptember 5-én játsszák a TF Budapest ellen. Szeptember 11-én és 12-én pedig a Sitku Ernő emléktornát rendezik meg a Continental Arénában, ahol a házigazda mellett Jászberény, Tiszaújváros és Dunaharaszti is pályára lép. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az egyik jármű. A jövő hét folyamán, augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti-éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár verekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Erik Préccel és a Pianóval indítjuk ezt az órát irány, tehát a klubig lett. A hőmérőn 28 fok van, nálunk pedig örökbefogadó nap. Ez jön elsőként. Jó, hogy most is itt van.

0: some jazz.
1: A Jazz Machine volt ez az érdekes hangzású dalocska, melyet pörgethettem, aztán majd az éjjel ott várok rád. Mango Rise-zal, Dr. Béressel mindjárt hallgatjuk, ez ugye a Hip Hop Boys-ék sikere. Király Viktor szólóban jön, szóval vannak itt még jó dalok, előtte pedig nézzük az örökbefogadó napot, mely aktualizálódik 14-én, tehát holnap pénteken, amikor is az állategészségügyi telep segíthet nekünk, illetve a kutyusoknak egy újabb barátság kialakulására, megszületésére. Miért jó ez? Mert nagyon sokan magányosnak érezzük magunkat, kellene valaki az életünkbe, de nem igazán tudunk dönteni. Az ember sokszor elmegy egy ilyen állatkereskedésbe, de nem tudjuk, hogy milyen személyisége van a kutyának vagy a macskának. Ez a lehetőség, ezt mindenképpen ki tudja küszöbölni, ugyanis van alkalmunk megismerkedni, akár többször is. Elmehetünk, haverkodhatunk egy kutyussal, egy macsekkal, és majd csak akkor kell döntenünk, amikor tényleg úgy érezzük, hogy szükségünk van arra a kis kedvencre, arra a társra, hogy hosszú távon kitöltse az űrt az életünkben. Ugye milyen jó gondolat ez? Örökbe fogadó nap az állategészségügyi telepen, méghozzá 14-én reggel 8 és délután 6 óra között. Folytatjuk dalokkal, éjjel ott várok rád, Mango Rise-zal, Dr. Béressel, itt a Best FM-en.

Pont olyan, mint rég az I Am a Fia énekelt, és majd Beyoncé-vel, meg Shakirával folytatjuk, előtte pedig egy program, mely már a hétvégén, holnaptól egészen pontosan péntektől aktuális a Józsaváros Napok újra, várja látogatóit, érdeklődőit a holnapi nap a sportról, az egészségről, az egészségünk megőrzéséről szól, akár az étkezés, akár a testmozgás segítségével. A startra 16 órától számíthatunk az Ungvár sétány 33 előtti téren, és hát a megnyitót követően egy kis örömtánc, mely tényleg az örömről szól, ezzel indul a programok sora, aztán Senior Torna, a Nalinszky Figaroék műsora, harcművészeti bemutató, a Spirit Medival és még egy kis kerékpáros bemutató is, ez az extrém bemutató is várja az ide érkezőket is. Emellett a srácok is jól érezhetik magukat, ugyanis ugrálóvár, kézműves foglalkozás, pingpong, és még egy csomó minden, ahogy mondtam, fókuszban a sport. A szombat pedig, hát újra, Józsavárosi Napok, ez már majd a színpadi programokkal, Gombóc együttessel, egy kis kánkánnal a színpadon, az alvégesi tánccsoport segít majd, Margaréta tánccsoport, Goldens Group, Tűz tánc show és majd a box zárja a programok sorát. Egy jó kis levezetős, lazítós, igazi mulatozás a Józsavárosi Napok második részének végeként, záróakkordként, minden kiegészítés a Best FM oldalán. És aki csak fűzni szeret, Borbányai családi nap és fűzőverseny a Borbányai Művelődési Ház előtt, Margaréta utca 50, 19-én majd, 9 és 16 óra között, ez is azért egy jó kis program, beszélgetünk majd erről, hát kíváncsiak milyen finomság fog itt főni, de hát erre azért még van idő, most pedig hát folytatjuk Beyoncékkal, a tankcsapdával, a Mennyország turistba.

0: Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

Előttünk már a legfrissebb előrejelzések, fókuszban a péntek, időjárásunk kissé, még visszakanyarodik a nyárba, úgy néz ki, 30 fok felett is mérhetünk majd hőmérsékleti adatokat. Reggel perceiben azonban már érezhető, hogy történik, változik valami, 15 fok a reggeli percekben, egyébként a nyáron nem nagyon volt ettől nagyon sokkal melegebb, idén elmaradtak ezek a 22 fokos hajnalok, úgyhogy 15 fok a péntek is tart mellett, 30-31 fok a legmelegebb órákban, keleties, hűvösebb áramlás kíséri majd a perceket, délben még magasabb UV adatokra számítania kell, nagyjából 15 óráig is gyengén felhős ég kíséri végig ezt a napot, mely továbbra is allergénekkel igencsak megtűzdelt. A csalánfélék, a kenderfélék, a parlagfő és a gombák is közepes szinten, és a parlagfő nagyobb be fog indulni, ugye? Ne felejts el ezt írtani, illetve hát van a program parlagfőért virágot. Holnap 14-e, amikor is Marcell Anasztáz és Anasztázia ünnepel a barlangászok világnapján. Ez is itt a kalendáriumban olvasható, mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és már is jönnek a dalok egészen pontosan, a Csak azért is szerelem, az Art Avenue dalolászik, a Sweet Bugs még, na meg Vastag Csaba, bárhogy kérném, dala is a véghajrában.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A csütörtök délutánt is letudtuk, pontosabban jön majd a kora este, a Night Shift számít megtisztelő figyelmére, ugyanis mindjárt hat Dani híreit követően ők itt a lemezjátszók mellett tartsanak velük is, jönnek a jó kis diszkó dalok, én pedig megyek, pihenek. Hosszú volt a nap, illetve hát rövid az éjszaka, nem sokat aludtam, rám fér a pihenés. Egyébként meg a számítógépet is cserélték, úgyhogy ma azért mindenképpen azt gondolnám, hogy lendületes, illetve hát eseménydús volt a nap. Mindenkinek jó pihenést kívánok, holnap találkozunk, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
4: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubileumi programsorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csak nem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós TOP plusz forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek, az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Iszakalföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Iszakalföld Innovátora címet mindhárom megyében odaítélik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja a nyíregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a szervezők szerint a kezdők és a rutinosabb sportolók is megtalálhatják a nekik megfelelő kihívást. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok egyaránt nevezhetnek. A verseny kategóriái, távjai és a nevezéssel kapcsolatos részletes információk már elérhetők a város honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en. Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. This is Funky Nassau, y'all. What's going on?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a baleset veszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
2: A Szabolcs online megkeresésére azt közölték, megyünkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótérihez közökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. 18 szakirányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek, és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erősé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

Best FM, Nyíregyháza kedvenc rádiója, a legjobb zenékkel, Mixben, a lemezjátszóknál, minden.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Érkeznek a józsavárosi napok. Új kerettel készül a szezonra a Hübner Nyíregyháza. Míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Augusztus 15-én szombaton a hagyományőrzési és a felhőtlen szórakozási a főszerep a józsavárosi napok második napján. A legkisebbeket Ugrálóvár és a régmúltat időző Fakörhinta várja. Délutántól egészen késő estig pedig a színpadon kulturális műsorok gondoskodnak a szórakozásról. Mondta el rádiunknak Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke.
3: Ez már egy hatalmas múltra visszatekintő, hagyományőrző rendezvény, amely Nyíregyháza értéktárát is gazdagítja. 14:45-kor indul a program, hagyományosan a Szabolcsi Koncert Fúvú zenekar és Mazsoret csoport fölveri úgymond a józsavárost, amelyet most a Rolling Kids-es kis guruló autók is fognak követni, ez bármelyik gyermek igénybe veheti és kísérheti a felvonulást. És maradtunk a hagyományoknál, a számtalan színpadi program mellett 21:30-tól egészen éjfél Liga Vox fogja szórakoztatni utcabállal a kedves érdeklődőket, és többedik alkalommal látogat már el ide hozzánk Budapestről a Tűztánc Show, és ezzel is szeretnénk elkápráztatni azokat, akik megtisztelnek bennünket, és itt vannak a rendezvény ideje alatt, hogy jól érezzék magukat.
2: Jelentősen átalakult kerettel és új szakmai stábbal készül a bajnoki idényre a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, írja a nyíregyháza.hu. A vezetőedzői posztot a nyíregyházi Takács Máté vette át. Munkáját Vaskó György és Demeter Ádám segíti. A nyári szünetben 6 játékos távozott a csapattól. A helyükre pedig 5 új kosárlabdázó érkezett. A kék cápák 8 hetes felkészüléssel készülnek az idényre. Első hazai felkészülési mérkőzésüket szeptember 5-én játsszák a TF Budapest ellen. Szeptember 11-én és 12-én pedig a Sitku Ernő emléktornát rendezik meg a Continental Arénában, ahol a házigazda mellett Jászberény, Tiszaújváros és Dunaharaszti is pályára lép. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az egyik jármű. A jövő hét folyamán, augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párról lemászok, hogy egy két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubilómi programsorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós TOP plusz forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek, az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Iszakalföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Iszakalföld Innovátora címet mindhárom megyében odaítélik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja nyiregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a szervezők szerint a kezdők és a rutinosabb sportolók is megtalálhatják a nekik megfelelő kihívást. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok egyaránt nevezhetnek. A verseny kategóriái, távjai és a nevezéssel kapcsolatos részletes információk már elérhetők a város honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: Dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nem, ha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

0: Köszönöm a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
2: A Szabolcs online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecseri Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecseri Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs online. 18 szakirányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-ig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Verekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
3: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
1: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

az egyedüllét kettesben a legkellemesebb. Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up or bring me what I need, so why I was losing time. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM. Best FM.

0: szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zene.